0: Magyarország továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot

0: érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását.

0: A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet. Emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándit hallják és a Cegdét hangja című műsort itt az FM 92.5-ön. Remélem velünk tartanak, mert hogy ez az a műsor, ahol én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-95-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság@cegdetradio.hu-ra, de a facebook.com/cegdetradio oldalon is írhatnak nekünk. Azért az első kettő szokott a legnépszerűbb lenni, és ma egy olyan kérdéssel megyünk tovább, amit már hallhattak. Volt már kivételes élményben része? Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is egy alkalommal hallhatták már ezt a témát, de annyi érdekes válasz jött, hogy még mindig van olyan üzenetünk, amit nem olvastam be, szóval ezekkel kezdünk majd a műsor elején, és hogyha esetleg van kedvük csatlakozni, akkor megtehetik, hogy írnak nekünk az említett elérhetőségeken, és az önök válaszait is nagyon szívesen beolvasom. Ugye ebben a témában olyan élményekre vagyunk kíváncsiak, amikor valamilyen véletlen folytán keveredtek, mondjuk egy híres ember közelébe, vagy egy olyan helyre, ahol nem járhat más. Szóval nem azért, mert befizették magukat, így volt tervezve, és feljutottak a, nem tudom, az Eiffel-torony tetejére, hanem mert valamilyen véletlen folytán úgy alakult, hogy különleges élményekbe keveredtek tehát. De vannak is ilyenek, és mindjárt megértik, mire gondolok. Például András üzenete: jártam a 4-es metró alagútjában, amikor még építés alatt állt. Körbevezettek minket, tök érdekes volt megnézni, hogy amúgy milyen egy metró alagút, amit tulajdonképpen sosem lát az ember. Minden alagútnak van neve, és ott van a fölötte egy kis táblán női nevek általában, de már nem emlékszem pontosan, hogy mik voltak. Tehát ilyen üzenetekre gondolunk, amikor egy kivételes élményben van része valakinek, mert hogy ilyen helyre keveredett, mint ahogy ebben az esetben is. De van másik üzenetünk is még az elmúlt adásból. Nagyon menő sztorik vannak, nekem olyan túl izgalmasak nincsenek, legalábbis nem külső szemlélők számára. Nekem viszont a szakmámból kiindulva annál nagyobb élmények jártam. Hegyi Karabakban a második háború után, tudom, hogy itthon nem én vagyok az egyetlen, de na, találkoztam külügyminiszterekkel, diplomatákkal, olyanokkal vagyok jó kapcsolatban, akik nálunk szolgálnak. Ezt egy névtelen üzenet küldőtől kaptuk, de természetesen nekünk így is írhatnak üzenetet, ha valaki nem szeretné vállalni a nevét, nincsen akadálya, nem vállalta a következő hallgató se, pedig egyébként tök büszke lehet rá. Néha nagyon magasra mászok, legtöbb a 9. emelet volt, épületek külső állványzatán, de nem szeretem, félek. Ez persze csak nekem extra, a munkások jönnek, mennek mellettem, voltam néhány érdekes padláson és pincében is. Hát ipari alpinistának tippelnélek, de nem vagyok benne biztos, remélem, hogy nem külső falon mászol mondjuk biztosítás nélkül, főleg, hogyha félsz is, mert akkor tényleg nem biztos, hogy ez ami hozzád való munka, vagy időtöltés, minden esetre ez is nagyon durva, hogy ilyen helyeken megfordulhat az ember, akár a munkájából adódóan. Volt már kivételes élményben része? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Lehet, hogy ismerős a téma, de ne aggódjanak, már egészen új válaszok jönnek, úgyhogy tartsanak velünk, és ha gondolják, válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók. Volt már kivételes élményben része? Ne lepődjenek meg, hogyha ismerős a kérdés. Két adásban is foglalkoztunk már ezzel, de teljesen új válaszok jönnek ma, még korábban bennmaradt válaszokkal megyünk tovább az elején. Már is itt van Zoli üzenete. Egy üzleti úton egy kavarodás miatt a 100 tagú cigányzenekar két prímása között utaztam 12 órát repülőn. Arany ember volt mind a kettő. Megkérdeztem, mi volt az ő legfelejthetetlenebb utazós élményük. Egyhangulag azt szavazták meg, amikor Mexikóban kisétáltak a szállodából, beszálltak a buszba, kitört a földrengés, és a szemük láttára omlott össze a szálloda. Hát ez azért komoly. Tehát nem csak, hogy két ilyen emberrel találkozol, véletlenül, hanem még mesélnek egy ilyen sztorit is, amikor pont elhagyták a szállodát, és gyakorlatilag utána összedől, ahol még pár másodperc azelőtt benn voltak, nagyon durva. Egy következő üzenet, munka miatt volt ilyenben részem, de ez inkább rémálomszerű volt. Állati fehérje feldolgozóban láttam olyan dolgokat, amikre nem voltam felkészülve. Az üzembe bemegy az elütött rókától kezdve a megmaradt lófejig minden, ami valaha élt, és kijön a vegytiszta állati fehérje. Olyan tiszta, hogy amikor kijött, senki nem mondja meg, hogy ember vagy egér volt a bemenet. Hú, hát ez is kemény. Ezt egyébként Gábortól kaptuk. Igen, hát nem feltétlen kell pozitív élménynek lennie, hogyha megírják nekünk a kivételes élményt. Lehet ez negatív is, mint ahogy ebben az esetben. Persze nyilván inkább, ami szívet melengető, az a másik oldal, de ilyeneket is nagyon szívesen fogadunk, és köszönjük szépen. Évekig jártam egy másik városba jégkorong meccsekre, a kedvenc pulcsim is csapatlogós, az ominózus napon is ebben voltam. Egyik egyetemi kislétszámú órán egy srác mellettem ült, hatalmas jégkorong tetoválása a vállán, beszédbe elegyedtünk, kiderült, hogy a helyi amatőr csapat kapitánya. Egy hétre rá már jártam velük edzésre, adtak pótfelszerelést, még nem volt sajátom. Na, ezek tényleg olyan szerencsés véletlenek, amikor így közel tudunk kerülni a kedvenc sportunkhoz, sőt, akár részt is tudunk venni benne ezek szerint, úgyhogy ez is tök jó jött ki, ezt is köszönjük szépen. Még egy üzenet, Covid két hulláma között a barátaim kiköltöztek Londonba, majd meghívtak magukhoz, ott töltöttünk egy hetet, de egy nap kivételével elég rossz idő volt végig. Az egyetlen napsütéses napon kimentünk a Primrose Hillre, épp fröccsözős piknikeltünk, amikor beszállt a pokrócunkra egy labda, meg utána egy rohanó kutya. Tom Hiddleston kutyája volt, sűrű bocsánatkérése közepette, vette vissza a labdát, valami cukrászdában vett sütit és ragaszkodott hozzá, hogy akkor ezt nekünk adja, és együk meg, ha már itt széttúrta a kutyája a piknikes helyünket. Hogyha valakinek nincs meg Tom Hiddleston, hát a Marvel filmekben Thor féltestvérét, Lokit játszotta ő, sőt, saját sorozata is volt, de más filmekből és sorozatokból ismerős lehet. Ha nincs meg, akkor keressenek rá nyugodtan, de ez egyébként tényleg nagy élmény lehetett. Nem is ti mentetek oda hozzá, hanem ő jött oda hozzátok szinte kényszerből, és még süteményt is kaptatok tőle. Nagyon szépen köszönjük, és ilyen történetekkel megyünk tovább a zenék után is. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 925 925-ös.

0: és még bent maradt üzeneteink is vannak az előző két adásból, de most már ebben a blogban újak is érkeznek, úgyhogy mindenképp figyeljen, aki most írt üzenetet, vagy aki még nem írt, de szeretne, az megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Diákként nyári alkalmi munka keretében végeztünk haverral gépek karbantartását a városi hulladékgazdálkodási telephelyen, mert a szerződésben álló cégeknek nem volt türelme vagy kapacitása rá. Így jutottunk be a városi szeméttelepre, elmondhatatlanul nyomasztó volt az a sok szemét, plüss, lemez, bármi kidobva és halomba rakva. Látva, hogy válogatják a hulladékot és ahogy komposztálják a biohulladékot. Ugyancsak érdekes, de kevésbé vidám volt, hogy a városi krematóriumba is bejutottam így, az ottani dolgozó jó kedvében volt, és megmutatta, hogy zajlik egy hamvasztás, hogy működik a berendezés, mennyi minden implantátum van egy emberben, mi történik a nem elhamvadó részeinkkel, és hogy férünk bele egy urnába a folyamat végén. Láttam élőben egy testet hamvadni, és láttam egy másik testet, aki sorban állt. Láttam azt, hogy az út végén milyen rutin folyamaton esik át mindenki. Hát ugye nem mindenki, mert valaki a temetést választja, bár én egyébként valamiért azt gondolom, hogy hamvasztás párti vagyok inkább, ha majd egyszer sor kerül erre, remélem még nem mostanság lesz. Nagyon durva, amikor még olyan szeméttelepek voltak, a gyerekkoromban még voltak ilyenek, hogy tényleg csak így kihorták a város szélére, akkor én is jártam kint egyszer, és hát az is megrendítő volt, de egy ilyen tényleg egy fővárosi szeméttelep, az milyen durva lehet, a krematóriumról meg hát szerintem ne is beszéljünk. Nagyon durva téma, de kivételes élmény, ez minden esetre tény, úgyhogy köszönjük Zsombornak, hogy elküldte nekünk ezt az élményét. Sziget nagy színpadon álltam a Hinterlandnál, azaz oldalt, onnan láttam a 10.000-es tömeget a koncerten. Sok celebet ismerek a munkám miatt, de ezt nem sorolhatom fel. MNB logisztikai raktárában az orrom előtt tolták el az 5 milliárd cash-t tartalmazó rekeszeket, de az elosztóban maga a cash is látszódott, olyan 250 millió volt kiterítve. Fura mód szorongás jött rám ennek láttán, plusz egy légtérben voltam egy oxigén csökkentett raktárban, kb. 200 milliárd forinttal. Hát ezek is nagyon durva összegek. Igen, valószínűleg a bankhoz lehet között, nem lepődnék meg, és hát igen, ilyenkor azért olyan mennyiségű, elképzelhetetlen nagyságrendű pénzekkel van testközelben az ember, hogy az biztos, hogy különleges élmény. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, lássuk, mi van még. Én nem érzem különlegesnek, mert csak egy munka, de sok nagy gyárat terveztem és bemehetek olyan üzemi területekre, ahol kevesen léphetnek be. Ismerek minden helyiséget, a rendszereket, én gondolom ki, hogy mi, hol legyen és hogyan. Ha valami nem tetszik, akkor az építészek átraknak egy falat, vagy kérek egy új helyiséget. Aztán megépítik a gondolataimat sok 10-100 emberrel hónapok, évek alatt, majd használatba veszik az átlag dolgozók, akik kapnak egy belépőkártyát, és lehet, hogy a napi 8 órájuk abból áll majd, hogy a bejárat az öltözőjük és a munkaasztaluk között mozoghatnak csak egész nap kamerákkal megfigyelve. Ő sem írt nevet, ez a kedves hallgató, de igen, ez is mindenképpen elég érdekes munka, és emiatt elég érdekes helyekre juthatsz be. Köszönjük a választ, és hogyha ön is elküldené, 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: első óra végéhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, de ne aggódjanak, egy teljes következő óra a rendelkezésünkre áll. Volt már kivételes élményben része, egy ismerős kérdés, de új válaszokkal, úgyhogy mindenki figyeljen, mert rengeteg olyan válaszunk van, már az újak közül, akik most érkeztek, amik izgalmasak lesznek, úgyhogy csak hegyezni a füleket. Elég menő, én IT-ban dolgozom, szóval max szervertermekbe jutok be néha, de mindig is érdekeltek az ipari létesítmények, ahol sok-sok cső meg kábel fut. Egyszer voltam egy működő izocukorgyárban, ahol bementünk egész mélyre a csövek közé. Egyszerre volt nagyon király és kicsit ijesztő, hogy némelyik cső tűzforró, némelyik szeretnél meg ki van írva, hogy vigyázz, kénsav, és ott mászkáltunk alatta, meg mellette. Ez is tök jó élmény, ezt Martinnak köszönhetjük és köszönjük is. Egy ismerősöm által sikerült egy egész hétre elmennem a Voltra. Önkéntes munkát végeztem, 16 éves voltam, de 18 éven felülieknek szóló belépőt kaptam, örök élmény a mai napig. Egy időben kijártunk Novarokra guberálni Sört és társait, sikerült egy fekete szalaggal a kezünkön elvegyülni és hozzákapcsolódtunk egy társasághoz. Kár, hogy az utolsó napon csak, de így is nagyon jó buli volt. Egyébként, hogyha van egy kis élelmesség az emberben, akkor nagyon sok ilyet be lehet húzni, meg az sem árt egyébként, hogyha valaki mondjuk egy rádióban dolgozik, mert akkor egy-két ilyen fesztiválra bejuthat egészen jó körökre. A legelső adásban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, meséltem ilyen élményeket, hát aki lemaradt, az most magára vessen. Kisfalusi lányként, ezt nem én írom, hanem az üzenet küldő, kisfalusi lányként Budapesten töltöttük az augusztus 20-ai ünnepséget, talán 8-9 éves lehettem. Egy távolabbi családtag az egyik Dunán lévő hajó tulajdonosa, így szinte csak mi kerülhettünk fel anyukámmal és tesómmal. Csak arra emlékszek, hogy teljesen megbabonázva néztem, hogy mennyi ember van az utcákon, zászlókkal, megrögzülten integettem és unlimited kólát kaptam. Hajón előtte sosem voltam, akkor teljesen beleszerettem, nem a legnagyobb villantás, de nekem egy örökre szóló élmény volt. Hát szerintem igen, amikor az ember az életében egy igazán nagy tömeggel találkozik, mindegy, hogy miért vannak ott, legyen ez egy Forma 1-es verseny, egy augusztus 20-a, vagy valamilyen tüntetés, vagy bármi, akkor azért ez meg tudja dombantani az ember szívét, hogy ennyi ember egy valami miatt ott összegyűlik. Szóval mindenképpen köszönjük Júliának az üzenetet, és már megyünk is tovább. Volt egy nagyon-nagyon távoli, gazdag rokonom, akivel volt egy közös haverunk, aki mindkettőnkkel jóba volt, mi nem igazán tartottuk a kapcsolatot, pont akkor vett egy jaktot Horvátország déli részénél, és meggyőzte a haver, hogy menjünk el így együtt nyaralni. Beültünk a Merci AMG-be, tető leengedve végigmentünk 220-szal az autópályán, majd a jakton aludtunk, grilleztünk, hajókáztunk, tengerparti éttermekben ettünk, eszméletlen volt. Már csak ezt az életmódot is felfogni, hogy valaki így él. Ez volt életem első igazi külföldi nyaralása, 18-19 éves lehettem. Ilyenben is volt részem, nem igazán közeli ismerős volt, de egy ismerősnek az ismerőse egyszer elvitt jaktozni, pont Horvátországban, és nagyon-nagyon komoly volt, még csak azt sem tudtam, tehát nem tudtam, hogy felvenni a ritmust, hogy kéne öltöznöm egy ilyen eseményre, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán ki fognak-e nézni miatta, mert nem tudom, hogy mi ott a trendi, úgyhogy nagyon furcsán éreztem magam, de jó élmény volt, ez tény. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, és vannak válaszaink bőven, de hogyha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-re, hogy volt-e már valamilyen kivételes élményben része, a hírek és a zene után folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

S ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben, libegnek valahol, mint szürelyek az ég.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátam.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9

0: Évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Még egy szűk 60 percünk maradt arra, hogy én kérdezzek önöktől, önök meg válaszoljanak, de a kérdés ugyanaz, mint az első órában, meg már korábbi adásokban is. Volt már kivételes élményben része? Csak úgy záporoznak a VIP élmények, és nagyon örülök ennek, úgyhogy mindjárt rá is térünk, de hogyha ön is elküldené, megteheti a 0630 592 92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu címen. Mindenki számára elérhetetlenné vált élményben volt részem, Michael Schumacherrel van egy ölelkezős fotóm a fénykorából, én még nagyon fiatalka voltam, 2000-es évek eleje. Hát irigyellek, azt kell, hogy mondjam, és tényleg, hát nem tudjuk, hogy Schumacherrel mi van pontosan, van-e valami vele egyáltalán, de valószínűleg van még vele valami, csak hát nem tudunk az egészségi állapotáról sok mindent, viszont ilyen kép már nem fog készülni, ez szinte biztos, büszke lehet rá, hogy ez összejött. 2005-ben nyitott meg Balatonfüreden az Aquapark, és azt mondták anyának, hogy lehet menni a megnyitóra csak úgy. Mi az apukámmal és a húgommal elmentünk, a bejáratnál kérdezték apa vezetéknevét, közölték, hogy ilyen név nincsen a listán, ezért elindultunk ki a parkoló felé. Jött egy hölgy és a férje, akitől apa megkérdezte, hogy nem lehetne mégis valahogy bemenni, mire a hölgy megmondta a nevét, és hogy nyugodtan hivatkozzunk rá. A bejáratnál másik pulthoz álltunk, megkaptuk a karszalagot, amin ital meg étel kupon is volt. Hálásunk vagyunk a hölgynek, mert ez egy privát megnyitó volt. Hát igen, itt alapból úgy indul a sztori, hogy valaki félrevezetett, nem téged, anyukádat vezette félre, mert hogy mindenki jöhet-mehet. Ugye, hát alapból azért nehezen elképzelhető ez, mert hogyha mindenki jöhet-mehet, akkor rengetegen jönnének. Tehát azt nem tudná kezelni az Aquapark, mert mindenki be akarna menni megnézni. Tehát ebből lehetett volna gondolni talán, hogy privát megnyitó lesz. Arra viszont így megkaptátok a jegyet szerencsésen, ami tök jó dolog, és nagyon szépen köszönjük Zsófinak az üzenetet. Hangosítottam az arénában. 2003 magasságában, jó, nem sokat, meg épp csak helyettesítettem pár percre a hangembert, és csak egy szünetbeli felkonf erejéig. Az ő segítője jobb keze voltam alapvetően, így egy 48 óra alatt részt vettem egy alkalommal az építésben, lebonyolításban és bontásban az arénában, és rengeteget tanultam ebből. Például ez egy olyan alkalom volt, amikor láttam valakit használni a trigonometrikus függvényeket, a gerendák terhelését számolták ki vele. Na, és akkor ilyenkor gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy mégiscsak van értelme megtanulni ezt a matekot, fizikát vagy akármit, de gondolom, hogy akinek tényleg hasznára válik az a tudás az életben, az azért foglalkozik vele aktívan. Szóval ilyen szempontból mégsem annyira biztos, hogy ez így van, de mindegy, nehéz ezt megmondani. Tehát volt egy kivételes élményben része, ezt kérdezzük, és a válasz így indul, igen. 1999-ben a vonaton hagytam az útlevelemet, Bécsből jövet. Benne volt az amerikai vízumom, amit akkor nagyon ritkán adtak. Bejelentettem a rendőrségen, teljesen magam alatt voltam, megmagyarázhatatlan módon, mintha mi se történt volna, pakolgattam a bőröndömbe. 2 hét volt az utazásig, pénteki napon indult a gép, csütörtökön realizálódott bennem, hogy sehova nem fogok repülni. Gondoltam, kezdek kipakolni, amikor csöngettek. A postás jött, a rendőrségtől hozta az útlevelemet délután 5-kor. Írja nekünk Márk, és igen, ez tényleg nagy mázli, hogy egy nappal az utazás előtt visszakapod ezt a lehetőséget. Velem is történt már ilyen elhagyás, autó tetején is hagytam, máshol is sikerült, mert telefont moziban vesztettem el, az ember tanul belőle, és hát reméljük, hogy te is tanultál meg, hogy jó volt utána az utazás. Kedves hallgatók, volt-e kivételes élményben része? Ha igen, és elküldeni nekünk 0630 592 92-t, mindjárt jövünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: VIP, azaz kivételes élmények itt a Ceglét hangjában. Jönnek az üzenetek, de hogyha ön is elküldené 0635 92 92-ös. Kb. 15 éve történt velem Indiában, a Himalájában, a Spiti régióban, ha így ejtik. Ez egy elég távoli, félreeső hely, Tibettel határos. Egy magashegyi sivatag, a falvak 3-4 ezer méteren vannak, nagyon ritkán lakott, túrázni voltam, picit elszámoltam magam, messze voltam a falutól, ahol megszálltam. Kezdett rámesteledni, viszont volt a közelben egy buddhista kolostor a semmi közepén, ahová bekéreckedtem. A szerzetesek jó fejek voltak, együtt vacsoráztunk, adtak egy ágyat, hajnalban meg rázogattak, hogy menjek velük a reggeli imára. Közben kaptam reggelit, volt egy kis szünet a pudzsa közepén, akkor ettünk meg teáztunk. A teájuk sós, jaktejjel és vajjal isszák, elég furcsa elsőre. Ja, és macskáig is voltak. Nem gondolom, hogy elérhetetlen élmény, de szerintem nem is hétköznapi. De én azt gondolom, hogy ez így egyben ez a sztori, ez nagyon is elérhetetlen. Már úgy értem, hogy persze, hogyha valakinek ez a célja, meg tudja csinálni. De 3-4 ezer méteren Tibet határán falvakat látogatni, amúgy sem egy mindennapi élmény. De hogy még be is fogadnak a szerzetesek, akikkel együtt eszel, iszol, szerintem ez így nagyon is egyedi, és nagyon köszönjük Teklának, hogy elküldte nekünk ezt a sztorit. A munkám miatt sajnos, vagy nem sajnos, belátok a színfalak mögé. Egyfelől ott van a nyomor görcsös része, smúzolás az elittel a legfenszibb helyeken, amit sokszor csak összeszorított foggal csinálok végig. Másfelől viszont ugyanez a meló nyitja meg az ajtót a legjobb backstage-ekbe, fesztiválokra, itthon és külföldön, vagy akár a Forma 1-re. Kicsit skizofrén állapot, de elég durva a kontraszt. Ezt Milántól kaptuk, és egy másik üzenet Marcsitól. Anyukám operaénekes, ezért kb. Az összes ilyen komoly zenei színház per hangversenyterem backstage-ében voltam, opera, műpa, erkel, stb. Nem biztos, hogy sok embert érdekel, de külsősöket nem nagyon engednek be. Hát azért ez komoly, engem érdekelne. Én most nem olyan régen a Magyar Zeneházának voltam a nagy koncerttermében, ahol egyébként egy ilyen zenés színházi darabot néztünk meg, és nekem nagyon bejött az egész. Én az előadás kezdete előtt kb. 15 perccel már bennültem a párommal, és én csak úgy elnézegettem, hogy hogy van itt a hangszigetelést, hogy oldják meg, milyen díszítő elemek vannak, hogy áll össze az egész. Nekem nagyon érdekes volt, ez is biztos az lenne, meg szerintem sokaknak. Valószínűleg másnak ez nem jelentene sokat, de amikor csináltam a körmös sulit vizsga előtt, kaptunk az egyik híres márkától tiszteletjegyet a Beauty Expo-ra, majd felajánlottak, hogy a staff része lehetünk, így bejutottunk az Influ öltözőbe, ahol a szakma a legnagyobb neveivel találkozhattunk. Számomra a szakma szerelmeseként ez hatalmas élmény volt, nem mellesleg a munkánkért, meg a levásárolta összegekért is, amit kaptunk. Többségében a versenyen segítkeztünk, de ugyanúgy megnézhettük a kiállítókat is. Jókor voltam jó helyen, csak a mi osztályunk részesülhetett benne. És mi pontosan ilyen sztorikra vágyunk, kedves hallgatók, hogyha bármi van, önnek is nyugodtan küldje el a 0635 92 92-re. Mindjárt jövünk vissza.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Technitárs Show-ban.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij, Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.

0: része? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk, szerencsére sokaknak volt már kedve. Annyi válaszunk van, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy még egy folytatást megér ez a műsor. Ez már a harmadik rész, bármilyen meglepő is. Sokat foglalkoztunk ezzel, és még mindig vannak válaszaink, úgyhogy nem is húzom az időt. Felléptünk a holland királynő előtt, és valahogy odaverettünk mellé a lépcsőre, ahol nem szabadott volna lennünk. Mosolygott, mi földig hajoltunk, és félreálltunk, amennyire csak lehetett. Washingtonban volt egy ebéd, ahol hírhet politikusokkal ebédeltem együtt, kizárólag akkori barátnőm miatt, nagyon szűk körben, normálisabb volt, mint tévében bármikor. David Copperfield közelről is ugyanolyan volt, mint a tévében, a tolmácsa miatt kerülhettem közel hozzá. Hát azért az egyből három élmény, úgyhogy köszönjük szépen Ferencnek, aki elküldte nekünk. És még egy rövid üzenet, ez viszont név nélkül jött, testközelből láttam Vilmos herceget 2007 nyarán. Ez is biztos nagy élmény volt, aztán megyünk tovább. Még a Covid előtt New Yorkban látogatta meg egy barátom, az ő egyik barátja hivatalos volt egy rendezvényre, amit egy akkor kb. 22 millió USDT-ről lakásban, tehát amerikai dollártérő lakásban rendeztek meg, és elhívott minket is. Abszolút nem így szoktak oda bekerülni az emberek, illusztris társaság volt, New York ingatlanosainak a krémje, nyilván kilógtunk, de a fenét nem érdekelte. A lakás eladása volt felkészítve már, homestage-elve, közvetlen a Central Park mellett, sokadik emeleten, teljes panorámával a parkra, fantasztikus volt. Nem vágyom arra az életre, de érdekes volt látni a portaszolgálat minőségét, a dekortárgyak értékét, a felszolgálókat, az ételeket és a különleges lakás illatosítókat, stb. Ez is nagy élmény lehetett, nagyon szépen köszönjük Katalinnak. Aztán elhívott egy barátnőm egy promóciós kisfilm forgatására statisztának. Úgy alakult, hogy helyben kiválasztottak a főszerepre, nem is tudtuk, hogy szereplőket is keresnek. Ami azzal járt, hogy fel kellett utaznom vidékről Budapestre, végzős gimis voltam, ahol engem és a plusz egy főmet vendégül láttak egy nagy nevű hotelben ellátással egy hosszú hétvégére. A hétvége folyamán pedig részt kellett vennem egy háromnapos nemzetközi eseményen, és mint a promófilm összes főszereplőjének kétszer fel is kellett lépnem, amit több magyar és külföldi csatorna közvetített élőben, mintha álom lett volna, közben borzasztóan izgultam azért, írja nekünk Emese, és ez is nagyon jó sztori, nem csodálkozom, hogy izgultál, főleg, hogy egy castingra statisztának mentél el, aztán ez lett belőle. Egy rövid üzenet még, egyszer a Balaton Soundon egy csaj, akivel korábban volt egy egyészakás kapcsolatom, felvitt Sven Faith-hez a DJ pult mögé, és napkeltéig ott bulisztunk velük. Nem voltunk ott, csak kb. 15-en, de azért maradandó élmény volt. Na, hát Sven Faith mögött én is szívesen bulisztam volna. James Abélával többször sikerült itt találkoznom, én ugye a Szigeti Petivel, aki Dandy vagy Peter McTow néven is zenél a True Sounds csapatában, egészen jóba vagyok, és nagy James Abéla fan voltam már akkoriban is, és ő azt hiszem, hogy két alkalommal is bevitt engem a backstage-be. Gyakorlatilag ahhoz Abéla zenélt, nekem mögé sikerült beállnom, és egyszer pacsisztunk is. Többször is pacsisztunk már bulikban, de így ennyire közel és szándékosan csak egyetlen egyszer, és egyszer egy másik bulin, egy hajós bulin, meg a pólomat dicsérte meg Zabéla, úgyhogy ezek nekem jó élmények. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk!
1: Tehét Rádió!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá

0: boldog távol.
1: Kivételes élményekről volt szó a mai adásban, kedves hallgatók, már nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de a Ceglét hangja most sem fejezi be még ezt a témát, mert maradt annyi üzenetünk, hogy egy újabb adásba belekezdjünk majd ezzel a témával. Ma amennyit tudunk lezárunk és kipipálunk, de újra vissza fog térni ez a téma, szóval, hogyha valaki nem hallotta a saját üzenetét, ne aggódjon. Egy másik alkalommal sort kerítünk rá, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de előbb-utóbb majd jön. 2000-es évek elején, azt hiszem, szakközép negyedikben haveromék osztálya ment Spanyolországba. Buszos nyaralásra is lehetett menni külsősnek is. Én is elmentem velük. Odauton kb. Hajnali 2-kor a buszsofőr felcsapta a villanyt a buszon és közölte, hogy akkor most megállunk kicsit Monte Carlóban. Senki nem tudott erről a kitérőről. Úgy jártuk végig a város gyalog, hogy rajtunk kívül kb. Összesen 10 embert haláltunk az utcákon. A világ egyik leghíresebb városában. Szuper nagy élmény volt. Az egyik barátom a magyar autópálya kezelőnél volt IT-s. 10 plusz évvel ezelőtt azt kaptam tőle 33. születésnapomra, hogy elkérte a kulcsot a Megyeri Híthoz, és konkrétan felmehettünk a tetejére, illetve le a pillér lábaihoz is. Ezt Robert küldte nekünk, és hát tényleg nagy élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük. Még két üzenetünk van. Én gyerekként fél évig éltem Líbiában. Ez még a Kadhafi rendszerben volt a 90-es években, Tripoltól elég messze vidéken a sivatagban. Akkoriban sok magyar dolgozott ott, mert egy vegyipari létesítményt kellett beüzemelni, és a szülővárosomból nagyon sokan kimentek. Sajnos elég kicsi voltam, de arra máig emlékszem, hogy végtelenül kedvesek voltak az emberek, pedig egy vak hangot nem beszéltünk se arabul, se angolul. Fantasztikus élmény volt, hogy skorpiók szaladgáltak homokban, a kerti pálmafán kaméleon lakott, a fatörzsében meg kígyók fészkeltek. Előtte a legegzotikusabb állat, amit láttam, az a szamár volt. És a tenger. Azóta is azt a tengerpart élményt keresem, ameddig a szem ellát sehol senki, se épületek, se emberek, csak a természet. Varázslatos volt gyerekként így látni először a tengert. Tibor üzenetét olvastam föl, nekem azért nem lett volna annyira mókás, még a kameleon esetleg, de a skorpió és a kígyó az annyira nem hiányzott volna. Viszont örülök, hogy neked ennyire tetszett, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. És végül a mai utolsó, két barátommal autós hétvégét tartottunk. Stuttgartban kezdtünk, a Porsche Múzeumban, egy hosszú út után fáradtan, de csillogó szemekkel néztük az autókat, az egyik ott dolgozó valamiért szóba elegyedett velünk. Mutogattuk neki az autóinkat, ő is mesélt a saját a hobbi autójáról, végül beülhettünk pár kiállított versenyautóba is, nagy királyvaság volt. Megköszöntük, ment tovább, majd 15 perc múlva látványosan sietett felénk, hogy már jó ideje minket keres, azonnal menjünk vele. Kiderül, hogy a gyárlátogatásra páron nem jöttek el, és a helyükre ingyen bevinne minket. Nagyon jó forma volt, és nagyon frankó programot kaptunk. Nem is indulhatott volna jobban a hétvége, utána másnap Merci Múzeum, utolsó nap pedig Nordschleife. Igazi autós zarándokút lett belőle. Ezt pedig Istvántól kaptuk, és neki is nagyon köszönjük, és mindenkinek, aki velünk tartott, vagy üzenetet küldött, és köszönöm a megtisztelő figyelmet is. Most pedig búcsúzik a Ceglét hangja, és egyben Vörös Nándi is, holnap egy új témával jövök, és maradjanak addig is a Ceglét Rádióval. A viszonthallásra!
2: Ceglét Rádió!

0: Szíjától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Most már Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt szokás szerint kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a dal nyitja a mai reggeli műszakot, maradjanak velem még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédásóban.
3: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az aszbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
3: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több felé lehetnek záporok, zivatarok.

0: A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédi kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Elárulom azt is majd később, hogy mit üzennek már a csillagok, is jelentkezik a lapszemle is. Füleljenek rá!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati-észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó reggelt Ceglédet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána ígérem, visszatérek a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az aszbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: Az időjárásról.
2: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez 18 óráig, utána Becker Betty jön, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: sem ártana, ugye?
1: Mit tudsz te az irodalomról?
0: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
1: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
0: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
6: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
5: Az időjárásról.
6: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiát, hol duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, a Talokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Nem sokára pedig visszatérek, és lapszemlézek egy jó ízűt, ezért is mindenképpen tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, még pedig a borosonline.hu felülettel. Tavaly szerepelt a TV2-n Miló Viki a Házasság első látásra című valóságshowban, ahol végül nem találta meg a boldog párkapcsolatot. Viszont előjött egy mélyen eltemetett emlék arról, hogy amikor 14-15 éves volt, egy idős férfi erőszakoskodott vele. Az egyik magazinnak erről is mesélt a bajnoknő, és erről is ír ezek szerint a borsonline.hu oldal. A tavalyi évem nem volt annyira jó, főképp azért, mert férjhez mentem. Tanultam belőle sokat, és remélem, hogy az idei év sokkal jobb lesz. Felszínre került egy trauma a házasságom során, amikor a férjem nem értette, hogy a nem az nemet jelent. A gyerekkori abúzus nagyon mélyen eltemettem magamban, nem emlékeztem rá, jelenleg pszichológushoz járok, dolgozom rajta, hogy túlépjek a traumán. A műsorban tehát nem lehet szerelemre a karate, kung fu és ökölvívó világbajnok. Most sincs párja, de ettől függetlenül remekül érzi magát, nincs kapcsolatfüggősége. Most elképzelhetetlen, hogy párkapcsolatom legyen, nem vagyok nyitott rá. Remélem, hogy eljön az idő, amikor minden megoldódik, és újra az leszek, mármint gondolom boldog. Rengeteg barátom van, sokat vagyok velük, mindenben támogatnak. Gyerekkorában egyébként a testnevelés volt a kedvenc tantárgya, ebből mindig ötös volt az iskolában, egészségügyi szakközépiskolában végzett, ott a matekkal és a fizikával küzdött kissé, majd elhatározta, hogy testnevelő tanár lesz, felvették a főiskolára, majd egyetemre. Ez egyébként, ez a kis összefoglaló olyan, mintha árulnánk Miló Vikit, már elnézést és kérek, hogy így fogalmazok, mindegy, a borsonline.hu ezt is leírta, mert azt gondolta az újságíró, hogy ez fontos. A sporttal járó megterhelés kapcsán főként ízületi sérüléseim voltak, nyilatkozta tehát Miló Viki. A legsúlyosabb az volt, amikor a bal vállamban hátul volt szakadás, sajnos 6-szor szúrták szteroiddal. Az utolsó két világbajnoki mérkőzésem előtt már tudtam, hogy orvoshoz kell mennem, mert másképp nem bírom végigedzeni a felkészülést, olyan terhelésnek volt kitéve a bal kezem. Most szerencsére teljesen jól vagyok. A bőrrák miatt viszont negyed évente kontrollra járok. Viki, minden nap edz. Folyamatosan jelen van az életében a sport. Személyi trénerként és boxedzőként napi 2-3-szor tréningezik a tanítványokkal. A rendszeres mozgás fontos, mert máshoz van szokva a szervezetem, mint egy átlagemberi. Ha nem kardiózom minimum napi 1-1,5 órát, az meglátszik a súlyomon. Összegezve, boldog vagyok és világbajnokságra készülök a kutyáimmal, ahol a fajta legkiválóbb példányait keresik, melyek a legalkalmasabbak a tenyésztésre. Júniusban újra ringbe lépünk, lelkesedett a tréner, aki sokaknak példakép tudott lenni. A borsonline.hu oldal tehát Miló Vikivel is foglalkozik, még ennél részletesebben is. Mi meg továbbra is játsszuk a kiváló slágereket, itt a 92-től a Ceglid Rádióban.
0: Ceglid Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Azonnal folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, mégpedig a nemzeti sport.hu oldallal, meg ezzel a lendülettel, egyébként az újságformátummal. No kérem szépen, már csak 3 nap a budapesti BL döntőig. Jerzy Dudek, a 2005-ös Bajnokok Ligája győztese lengyel kapushőse exkluzív interjút adott a nemzeti sportnak. Ebben egyebek mellett párizsi és londoni kollégáját, Szapanovot és Raját is összehasonlította. Továbbá Kvaratskheliába és Rice-ban látja a mezőnyjátékosok között a két kulcsembert, amúgy pedig a BL döntők terén tapasztalta Paris Saint-Germainnek ad hajszállal több esélyt. Címlapsztori két oldalon, persze az újságban, de a nemzeti sport.hu is foglalkozik ezzel az eseménnyel. Tóth Balázs tudja, nem automatikus, hogy ő az első számú kapus, bármint a válogatottban, hiába élvezi Marco Rossi feltétlen bizalmát. A Blackburnnel ragyogó évet futó magyar kapus ugyanakkor ifjú posztársairól, Pécsi Árminról és Jakabasvili Árolról is kiváló véleménye van. A válogatott Doorstep sajtótájékoztatóján Somogyi Zsolt is járt, hogy miket mondott még a játékos, a kiváló kapus, ez is kiderül a portáról. Krnyajszki Boris szerint a mentális erő dönt majd szerda este, azaz ma este. A férfi kosárbajnoki döntő 5. meccsét szombathelyen kiharcoló Szolnok hátvédje azt is elmesélte Fazeka Zoltának, hogy miként került a fejére a sérült Somogyi Ádám hajpántja. Érdi Mária súlyos gerincsérüléséből felépülve lett Európa-bajnok. A legjobb magyar női vitorlázó Vince Szabolcsnak őszintén beszélt pályafutása legnehezebb időszakáról, de arról is, hogy a nyílt EB-n amerikai riválisát is nagyon meg akarta verni, és sikerült is neki. Vele is foglalkozik természetesen a nemzeti sport.hu oldal és az újságformátum. A csoportkör tegnapi zárásán a címvédő amerikai, valamint a svéd válogatott jutott be a negyeddöntőbe a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. Este aztán az is eldőlt, hogy a két hibá pofátlan Svájc és Finnország összecsapását nagy izgalmak után a házigazdák nyerték meg, Kanada pedig legyőzte a cseheket és megnyerte a B csoportot. Na, hogy a jégkorong világbajnoksággal is foglalkozik a sportoldal. És még nagy vereség a hoki VB végére, de jövőre visszajövünk. Gáfi Dalmával az utolsó magyar is kiesett egyesben Párizsban. Ma este eldől, ki nyeri meg a legkisebb európai kupát. Természetesen labdarúgásról van szó. Na, kérem szépen, több más mellett ezekkel a témákkal is részletesebben foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum. Jó olvasgatást!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó Reggel Ceglédben, a reklámok után folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
6: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30 kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati-észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy még slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hírek után azonnal Jack Jones érkezik hozzánk, mégpedig a Never Be Lonely című 2024-es dallal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott szintiszta fehérjékkel készül, a struttól a

0: szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban a Bajnokok Ligája döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és cipolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak.
1: Az időjárásról.
2: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötmitőbb, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggel Ceglédet folytatjuk, igen, a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig elárulom azt is, hogy mit üzenek már a csillagok, most sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: csillagok üzeneteivel folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A szavak ereje ez a mai nap vezér gondolata, mondott a mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, lehet, hogy ma világossá válik számodra, hogy egy kapcsolatodban, amely lehet üzleti vagy magánjellegű, szinte csak te fektetsz energiát, míg a másik fél mindössze kihasználja mindezt. Ha így van, igyekez helyreállítani az egyensúlyt és elérni, hogy ez megváltozzon. Ha pedig mindez nem sikerül, el kellene gondolkoznod azon, vajon részéről mi értelme is van ennek az egésznek. Bika, néha meg kell állni egy kis időre és csak élvezni az életet. Ma lehetőséged lehet erre, ne foszd meg hát magadat egy élménytől és fogadd el, amit felkínál a sors. Mindeközben pedig lehetőséged nyílhat arra is, hogy egy kicsit átgondold a fontossági sorrendet is. Lehet, hogy nincsenek a helyükön az arányok az életedben? Ikrek, ma valaki megkísérelhet kizökkenteni vagy akadályozni abban, hogy a terved szerint alakuljanak a dolgaid és talán csellel, egy ajánlattal vagy intrikával próbálkozik majd. Ne hagyd, hogy sikerüljön neki. Te tartod a kezedben a gyeplőt, és nem is szabad átengedne senkinek. Bak, egy mosoly, néhány kedves szó gyakran csodát tehet. Igyekezz ma különösen kedvesnek lenni a környezeteddel, még akkor is, ha belül valami vagy valaki miatt bánat, gyötör. Amit cserébe kaphatsz, gyógyír lehet minden bajodra. Mosolyog hát, és a világ visszamosolyog rád. Oroszlán, ma valaki levélben vagy személyesen egy igencsak kecsegtető ajánlattal kereshet meg, de nem szabad gondolkodás nélkül válaszolnod rá. Nézz utána mindennek, szerez be további információkat, és ne engedd, hogy sürgessenek a döntésben. Legyen bármennyire is kecsegtető az ajánlat, nem fog elfutni holnapra sem. Szíz, ma új lehetőség nyílik meg előtted, de a lehetőséghez kockázat is társul. Legyen bármilyen csábító is az, amit kínálnak, maradj meg a józanész határain belül. A múlságnak néha igen nagy ára tud lenni. Inkább maradjon ki valami az életedből, mintsem, hogy elveszítsd azt, amiért vagy akiért annyit küzdöttél. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottam.
4: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, talán úgy érezheted, hogy számodra határ maga a csillagoség, és nincs semmi, senki, aki meg tudna akadályozni abban, hogy tovább lépje a jelenlegi szintedről. Ne légy azonban elbizakodott. Van valaki, aki meg akar, és ha nem figyelsz, eléggé meg is tud akadályozni téged a céljaid megvalósításában. Légy résen, ma elárulhatja magát az illető. Skorpió, ma enyhítheted valakinek a bánatát, és segíthetsz rajta szóval, vagy éppen hallgatással. A kulcs abban az energiában van, amely most belőled, körülötted áramlik. Bánj okosan a képességeddel, és segíts azon, aki most hozzád fordul. A belső erőd a legértékesebb erőforrásod. Élj vele bátran! Nyilas! Szavaidnak hatalma van, és ezt ma erőteljesen érezheted, különösen akkor, ha nem vagy elég körültekintő és rosszul válogatod meg őket. Egy erőteljes vagy kíméletlen megjegyzéssel ugyanis ma padlóra küldheted valakinek az önbizalmát, akár akaratodon kívül is. Óvatosan azokkal a viccekkel. Bak, igyekezz ma egy kicsit visszatérni az igazán fontos dolgokhoz az életedben. Hívj fel egy barátot, akit már rég eláttál, újíts fel a kapcsolatot valakivel, akivel egy ideje nem találkoztál, és próbálj meg minél több időt tölteni a szabadban. Ha pedig már ott vagy, az sem árt, ha sportolsz valamit. Nehogy egy nap valami olyat láss a tükörben, amit nem szeretnél. Vízöntő! Ma nyugtalanság vehet erőt rajtad, és egyre erősebb lesz benned a vágy, hogy történjen már valami körülötted, amely kimozdít a holdpontról és az unalmas szürkeségből. Lehet, hogy ez meg is történik, de számíts rá, hogy nem úgy és nem akkor, amikor szeretnéd, de unatkozni biztosan nem fogsz. És végül halak. Ma igyekezz minél több vasat tartani a tűzben is addig, amíg csak ez lehetséges. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy döntésedhez, amely pénzügyeket is érinthet, a kellő információk csak az utolsó pillanatban futnak be. Akkor viszont gyorsan kell reagálnod, lehetőleg még mindenki más előtt. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős?

0: Kedves hallgatók, itt a 92-től azonnal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a legfrissebb információkkal, aztán visszatérek a dalokkal, az önök kedvenceivel, maradjanak velem!
1: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban a Bajnokok Ligája döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és cipolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak.
2: Az időjárásról.
1: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Most reklámokkal folytatjuk, majd a dalokkal, utána a programajánlóval, és persze szólok majd az időjárástól is, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
8: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati-észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan

0: Klubrádióban. Délután már számíthatunk záporokra, több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérsékelik a felesleges állami kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó kétszélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és cipolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben.
1: Az időjárásról.
0: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Like

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, úgyhogy ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL Kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is egy beszélgetés következik, ahogy ígértem itt a 92-tön, egészségünk a téma, de hogy pontosan ezen belül mi, ez nem sokára kiderül, egy régebbi dialógus ismétlése szól azonnal itt a Cegléd Rádióban. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 7. része, habár a 6. rész bizony még tavaly volt decemberben, de egészségügyi okok miatt sajnos most tudjuk csak folytatni. Dr. Szabó Ivett itt van velem természetesen most is, nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: És mindig megbeszéljük előre, hogy mi legyen a vezértéma. Ez a vezértéma pedig a mai adásban a cukorbetegség lesz majd, vagy diabétesz. Ez egész jól hangzik egyébként tényleg, és nem is gondolná az ember, hogy egy csúnya fenyegető betegségnek a neve. De hát tulajdonképpen egy népbetegségről beszélhetünk?
2: Abszolút, tehát rendkívül gyakori kórképről van szó, tehát állítólag, vagy így bizonyos adatok alapján azért a lakosság 20%-át is érintheti.
1: Az már
2: és
1: igen.
2: Nagyon sokszor ez alul reprezentált, tehát hogy nem mindegyik betegség van diagnosztizálva, tehát ezért ez tényleg egy ilyen alattomosnak mondható kórkép. Nagyon-nagyon sokáig nem okoz tünetet.
1: Igen, ezt az alattomos szót ezt szokták használni ezzel a betegséggel kapcsolatban, meg ugye halljuk azt, hogy egyes típusú, kettes típusú, hogy az egyes talán főként még a fiatalabbaknál is jelentkezhet, akár gyerekeknél is, a kettes inkább idősebb korban. Ez így nagyjából helyén van?
2: Nagyjából helyén van, de talán ami nagyobb különbség az a kialakulásának az üteme, és a mechanizmusa. Azért az egyes típusú diabétesznél ott abszolút inzulin hiányról beszélünk, és alapvetően ezt egy autoimmun betegségnek is felfoghatjuk. Itt alapvetően azért egy gyorsabb lefolyásra kell számítanunk, tehát hamarabb fognak tünetet okozni a magas vércukor okozta problémák. A kettes típusú döntően életmódi tényezők által meghatározott betegség, 90%-ban az életmódunktól elhízás, helytelen táplálkozás, mozgás, szegény életmód, stb. Van összefüggésben, és ezt nevezném inkább alattomosnak, hosszú a kialakulásának a lefolyása, későn fog tüneteket okozni, de amikor már tüneteket okoz, ott már bizonyos szervkárosodások megjelennek sajnos.
1: Igen, ugye többféle betegség létezik, van amelyiket különféle bacillusok meg vírusok okoznak, ez nem olyan típus, ugye? Tulajdonképpen nem egy konkrét...
2: Az egyes típusú cukorbetegségnek van olyan része, amit kiválthat, provokálhat egy vírusfertőzés akár, ami kapcsán a szervezet egy autoantitest termelésbe fog indulni. Tehát van összefüggések azért vírusfertőzésekkel, de nem mind kiváltó tényező jelenik meg itt.
1: Igen. Ugye az egyesről mondtuk, hogy az akár már tényleg egészen fiatalkorban, gyerekkorban meg szokott jelenni, és gyógyítható ez egyáltalán?
2: Gyógyítani nem gyógyítható, de kezelhető. Itt ugye inzulin hiányról van szó, egy abszolút inzulin hiányról, itt az inzulint pótolni kell, ami injekció formájában történik.
1: Ugye, ha jól emlékszem biológiából, ugye a hasnyálmirigyben termelődik az inzulin, ugye?
2: Így van,
1: tehát akkor
2: így van.
1: Azzal van valami probléma ezek szerint.
2: Igen, így a hasnyálmirigynek a Langerhans szigeteiben vannak ezek a
1: vétesejtek,
2: és ezek termelik az inzulint, és valami oknál fogva itt feltételeznek döntő többségében autoimmun folyamatot, hogy ezek a vétesejtek történik valami, pusztulnak el, és ez okozza azt, hogy nincs, ami termelje az inzulint, és ezért van szükség arra, hogy kívülről vigyük be, tehát egy hasbőrbe vagy bőrbe szúrt injekció formájában.
1: Ha egy 3 éves gyereknél ezt megállapítják, akkor ő élete végéig ilyen kezelésre szorul?
2: Igen.
1: Igen. A kettes az még talán még alattomosabb, ugye? Bár később jön általában, de milyen jelei lehetnek ennek?
2: Hogy nem feltétlenül. Köszönhető, idézőjelben, hogy köszönhető annak, hogy egyre több az elhízott gyermek. És az elhízott fiatal. Most van egy ilyen jelenség, hogy a fiatal korban diagnosztizált kettes típusú cukorbetegség. Ez most egy új jelenség, és ez megint csak abszolút az elhízással és az életmódunkkal van összefüggésben.
1: És ennek tulajdonképpen mi az oka, hogy az egyesnél mondtad az inzulin hiány, itt pedig mi történik?
2: Itt pedig arról van szó, hogy a szöveteink a hasnyálmirigy által termelt inzulinra rezisztensek lesznek. Tehát nem úgy fogják tudni használni és felhasználni az inzulint, ezért kénytelen, tehát egy ördögi kör alakul ki, egyre több inzulin fog termelődni, ami egyre kevésbé tudja a hatását, ugye a vércukor csökkentő hatását kifejteni, ezért egyre feljebb megy ez a vércukorszint.
1: Aha.
2: Tehát az inzulin érzékenységgel van elsősorban ott a probléma. Azért a kettes típusú cukorbetegségnek is van már egy olyan fajtája, vagy bizonyos részek megjelenhet úgy is, mint egy egyes típusú. Tehát látunk azért olyan is, hogy ott is már egy gyakorlatilag egy inzulin hiány alakul ki. Na, ezekben a részekben van szükség ott is az inzulin kezelésre.
1: Fó, ez azért tényleg egyszerűnek tűnik a dolgokat, hát akkor nem eszek cukrot és jó napot, de ezzel nem lehet megoldani a
2: nem.
1: dolgot.
2: Ugye? Nyilván inkább úgy fogalmazok, hogy szénhidrátra szükségünk van.
1: Hát ez
2: nyilván a szénhidrát, meg a kristálycukor az nem ugyanaz, azért, tehát kristálycukorra nem feltétlenül van úgy, ahogy látjuk szükségünk, de szénhidrátra mindenképpen. És ilyenkor az a probléma, hogy ezzel a felszívódó cukorral, ezzel nem tud mit kezdeni normálisan a szervezet.
1: Aha.
2: Tehát ezért kell vagy gyógyszereket szedni ilyenkor, vagy inzulint adni, hogyha már inzulin hiányról van szó.
1: Igen. Milyen tünetekre kell odafigyelni, akár kisgyerekeknél, akár pedig már felnőtteknél?
2: Ugye az egyes típusú cukorbetegség relatíve rövidebb lefolyású, tehát hamarabb fog tünetet okozni, és ilyenkor azért a folyamatos szomjúságérzés, tehát nagyon szomjas vagyok, több liter vizet kell innom, nagyon sok vizeletürítés. Egyébként figyelemfelkeltő lehet a gombásodás, tehát a bőr vagy lágyrészeknek a gombásodása, ez is a magas vércukorszinttel van összefüggésben. Tehát olyan súlyos esetekben, amikor már nem csak a magas vércukorszint a probléma, hanem eltolódik a szervezetnek az egyensúlya, és egy acidózis irányába, ezt úgy hívjuk, hogy diabéteses ketoacidózis, az már egy sürgősségi állapotot jelent.
1: Hát itt is van savakról van szó ezek
2: így
1: szerint,
2: van,
1: ha jól sejtem, ugye?
2: A szervezet már eléri azt a szintet, hogy nem tudja a cukrot bontani megfelelőképpen, kénytelen zsírsavakat bontani. Normálisan is történik ilyen, de ennek a mennyisége nagyon-nagyon meg fog nőni, és ez már a szervezetünk egyensúlyát felborítja, és úgymond elsavasodik a vérünk.
1: Igen, és az megint nem jó.
2: Igen, ez már egy tudatzavarral járhat, magas légzésszámmal járhat, alacsony vérnyomással, tehát ez tényleg egy kritikus sürgősségi állapotot jelent már ekkor.
1: Igen, igen. Felnőttek, leéltek 30-40-50-60 évet, akkor is még beleeshetnek ebbe a dologba?
2: Van olyan, hogy késői indulású egyes típusú cukorbetegség, tehát van egy ilyen entitás, de alapvetően azért az idősebb korosztályban így a kettes típusúban gondolkodunk, és itt nem is biztos, hogy lesznek ilyen markáns tünetek, tehát amit mondtam, ez a sok folyadékfogyasztás, sok vizelet. Ugye a felszaporodott, a magas cukortól így próbál a szervezet megszabadulni, hogy több cukrot vizelünk ki. Ez azonban függetlenül attól, hogy ilyen markáns tünetekkel nem fog járni, sajnos, ahogy telnek az évek, és ezért mondtam ezt a kettes típusút egy alattomosabb betegségnek, már a szervkárosodások kialakulnak.
1: Mifélék?
2: És ez a szervkárosodás gyakorlatilag direkt érkárosodást, egy felgyorsult érelmeszesedést fog okozni, és ez megjelenhet úgy is, mint egy fokozott szívérendszeri betegség, tehát az infarktus rizikó az ilyenkor nagyon magas tud lenni. Az ereink a végtagjainkban, tehát ütőérszűkületes panaszok alakulnak ki. Gyakorlatilag ugye ér mindenhol van a szervezetünkben,
1: persze,
2: tehát gyakorlatilag a vesénket tudja rendkívül módon károsítani, agyi ereket, és tényleg nagyon sok egyéb tünetekkel járhat. És van, amikor ezt vesszük észre előbb, mondjuk egy megmagyarázhatatlan vesekárosodás, vagy ütőérszűkületes panaszokkal vizsgálunk valakit, és úgy derül ki, hogy valójában egy kezeletlen cukorbetegségről van szó.
1: Ilyenkor mit tud tenni az orvostudomány?
2: Attól függ, hogy ez milyen mértékű, tehát nyilván egy kivizsgálással, így a szerveink károsodása irányában, emellett azért egy laborvizsgálattal meggyőződünk arról, hogy ez tényleg cukorbetegség, és ez milyen súlyosságú ez a cukorbetegség. Alapvetően most akkor a kettes típusúról beszélünk, egyébként azért sokkal nagyobb tömeget érint ez
1: persze
2: a fajta betegség. Indulhatunk tablettával is, tehát többfajta tabletta van, ami a vércukorszint csökkenést célozza meg. Nyilván van az a szint, amikor itt is már az inzulinterápiára van szükség.
1: Igen, és életmódváltás?
2: Párhuzamosan mindenképpen javasolt. Tehát amikor valakinél cukorbetegséget diagnosztizálunk, szokott jönni ez a kérdés, és azért próbálom én is ezt jobban kibontani. Ha valakinél diagnosztizáljuk a kettes típusú cukorbetegséget, Én nem javaslom azt, hogy várjunk, életmódváltás, és majd akkor, mert azzal is telik az idő.
1: Igen.
2: És ahogy telnek a hónapok, telnek az évek, még nem olyan súlyos, még legyintünk, még nincsen nagy bajom, nem érzem magam betegnek, nem érzem rosszul magam, de már akkor is kialakulnak ezek a szervkárosodások. Tehát ha diagnosztizálunk valakinél cukorbetegséget, kezdjük el a megfelelő terápiát, ezt egyébként a házi orvos kollégák Igen. is az indulásnál tökéletesen tudják, és jól menedzselik. Nyilván a tovább lépéseknél már diabetológus vagy belgyógyász segítségre van szükség, és ezzel párhuzamosan nagyon-nagyon fontos lesz az életmódváltás. Mind a táplálkozásunkban,
1: Igen.
2: hogy mit eszünk, hogyan eszünk, mind pedig a testsúly csökkentés, mert nagyon gyakran ezt a fajta inzulinrezisztenciát, ami ehhez a kettes típusú cukorbetegséghez fog vezetni, a nagy testsúly, az elhízás okozza.
1: Igen. Ismert emberek is vannak, akik nyíltan fölvállaltan cukorbetegek, és erről beszélnek is. Hevesi Tamás jut eszembe például, a kiváló énekes, aki nagyon komoly sportmunkát fektetett be az elmúlt években, évtizedekben mondhatni, játékosként és edzőként is, és ott van, és rengeteget mozog, és tulajdonképpen ő elmondta azt is, hogy majdhogy nem tünetmentesen élheti az életét, hogyha ezeket a maga által alkotott szabályokat is betartja.
2: Így van, és az ellenőrzés itt nagyon-nagyon fontos. És én mindig azt próbálom képviselni ebben, hogy ha találunk egy betegséget, vegyünk komolyan, és kezdjük el a kezelést, amennyiben az évek során életmódváltással elérünk pozitív eredményt, még mindig vissza tudunk lépni. És ennek tényleg egy nagyon szép példája, amikor az elhízás okozza
1: Igen.
2: ezt az eltérést, hogy azoknál az embereknél, akiknél jelentős túlsúly van, és cukorbetegséget diagnosztizálunk, nem egy előre haladott súlyosat, de egy kezdődő cukorbetegséget, lefogynak 20-30 kilót, és gyakorlatilag rendbe jön a cukorháztartásuk. De amikor Aha. diagnosztizáljuk, akkor kezdjük el kezelni, amikor már látjuk, hogy ez az állapot megszűnt, javul, és egy egészséges érába tudunk lépni, akkor vissza fogunk tudni lépni.
1: Igen, de egy sovány ember is lehet cukorbeteg.
2: Abszolút, igen.
1: Ugye? Tehát nem feltétlen kell a túlsúly ehhez.
2: Igen, fontos, hogy gondoljunk rá.
1: Na, hát tulajdonképpen nagyon sok mindent megtudhattunk így a cukorbetegségről. Mire figyeljünk, tehát még egyszer foglaljuk össze, bizonyos tünetek, ha jönnek, mik ezek a tünetek, amikre, hogyha odafigyelünk, akkor legyen gyanús nekünk is, hogy esetleg beleestünk ebbe a korságba.
2: Igen, vagy a környezetünkben valaki. Tehát egyes típusú cukorbetegségnél alapvetően akkor gondoljunk rá, hogyha hirtelen megmagyarázhatatlan módon megnő a folyadékfogyasztás és megnő a vizeletürítésnek a mennyisége, fáradékonyabbá válunk, vagy ismétlődő gombás fertőzésekkel küzdünk, tehát hogy ez legyen így a figyelemfelhívó elsősorban. Kettes típusú diabétesznél picit gondoljunk rá mindig, tehát hogy van értelme a szűrővizsgálatoknak, van értelme Igen. annak, hogy mondjuk ha évente elmegyünk laborvizsgálatba, akkor ott egy éhgyomri vércukor szintet mérünk, és ez lesz az, ami gyakorlatilag kiszűri. Vizeletvizsgálat is utalhat egyébként
1: Igen.
2: erre, de azt tudjuk, hogy ott sokkal előbb a tünetek megjelenése előtt lesznek már szervkárosodások. De itt is egyébként, ha már elérjük azt a szintet a kettes típusú cukorbetegségnél, itt is a megnövekedett folyadékbevitel, a megnövekedett vizeletürítés, a gombás fertőzések, bőrvüszketés, bőrszárasság, az elhízás, ott is mindig legyen egy ilyen figyelemfelkeltő rész, hogy ott gondoljunk abba, hogy ott lehet, hogy a cukorháztartás nincsen rendben, fáradékonyság, amit így nem tudunk megmagyarázni, Igen. és egyébként egy egyszerű vércukorméréssel így sokkal közelebb kerülhetünk a diagnózishoz.
1: És hogyha megvan a diagnózis, akkor azért megvannak a kezelési módszerek, és hogyha ebben partner a beteg is, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag teljes értékű életet élhet a későbbiekben is, ugye?
2: Abszolút, abszolút így van.
1: Ez is egy fontos
2: Igen,
1: üzenet.
2: És most már nagyon-nagyon jó típusú gyógyszereink vannak, tehát nagyon komplex megközelítéssel, és ezek mind elérhetőek a számunkra.
1: Hát köszönjük szépen, egy picit belepillantottunk itt a diabétes világába. Természetesen a sorozatunkat folytatjuk majd egészen más témákkal is, mert az egészségügy kimeríthetetlen tématár, azt hiszem. Ivett, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: A dr. Szabó Ivett volt a vendégem.
0: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Most folytatjuk dallal, azonnal érkezik Kamrád és a You Feel Like Summer 2023-ból. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. God,

0: Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána persze visszatérek majd a kiváló muzsikákkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Délután már számíthatunk záporokra, több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérsékelik a felesleges állami kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és cipolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben.
1: Az időjárásról.
2: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt, Ceglédet folytatjuk reklámok után, többek között Arány Tamással itt lesz velünk, az FLM, Hayden James is, meg én is itt leszek. Egyrészt játszom a dalokat, ugye, másrészt meg programokat ajánlok, maradjanak velem ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, véget ért a reggeli műszak, a jó reggelt Cegléd, a plusz-minusz kettő mindjárt startol, mutatom melyik slágerrel. A hírek után azonnal ez a dal szól, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkája.

0: tavaszi fagy az idei gyümölcs termésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokádon. Ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi baraszk és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben.
1: Az időjárásról.
0: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és

0: 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és alapszemlével. Maradjanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program.
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
7: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretném.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldalal, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Másfél hónapja, nem sokkal a választások után került le a TV2 műsoráról a Tények két emblematikus figurája, Marsi Anikó és Gönczi Gábor. Akkor a hivatalos álláspont az volt, hogy pihenni mentek, idővel visszatérnek. Három hete azonban a csatorna vezetése azt is bejelentette, hogy megszűnik a Tények, és egy új hírműsor váltja majd. A Blik információi szerint meg is találhatták Marsi és Gönczi utódját, ez alapján Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet a TV2 új hírműsorának két arca. A Blik úgy tudja, a szereplésükre még egy ideig várni kell, az eredeti tervekkel ellentétben ugyanis nem indul el június 1-én a csatorna új híradója. Úgy tudja a blik.hu oldal, TV2 hírek vagy TV2 híradó néven lesz látható az új hírműsor, amelyet a Tények helyett készít a kereskedelmi csatorna. A változás április 17-én kezdődött azzal, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor is lekerült a képernyőről. Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez Gönczi Gábor nyilatkozta akkor, amikor kiderült, 10 év után Marsi Anikóval együtt távoznak a Tények műsorvezetői székéből. Akkor Marsi Anikó a 24.hu-nak még azt nyilatkozta, ideiglenes a visszavonulásuk, ám a Blik úgy tudja, már meg is találták az utódaikat. Információink szerint írja a portál, a két új műsorvezető már hetek óta próbál, hogy a várhatóan augusztusban induló új műsorban már összeszokott párosként üljön a nézők elé. Az egyik lehetséges jelölt, úgy tudja a Blik, Szedmák Zita, akit az utóbbi időben az Exatlan Hungary háttérműsorában láthattak a nézők, de a Spiller TV képernyőseként is ismert lehet, hiszen az angol labdarúgó bajnokság a Premier League közvetítéseinek egyik arca. A páros másik tagja jól ismert tévés Gajdos Tamás lehet, aki sem megerősíteni, sem Ápolni nem akarta értesülésünket, írja a portál. Ő már volt a Tények műsorvezetője, igaz, még 1998-tól 2002-ig, így több mint 20 év után tér vissza a TV2 híradójába. Hírműsort utoljára 2023 őszén vezetett az ATV-n, de mivel többször előfordult, hogy nem jelent meg az adáskezdetre, sőt, az is, hogy egy órával előtte helyettesítéskért, november közepén közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozott a csatornától. Végre kicsit kevesebben dolgozom, a családom és a barátaim nagy örömére. Itt több időm jut olyan dolgokra, amikre korábban nem. Többek között önálló online platformok kialakításán dolgozunk a nagyobbik fiammal, autószékek marketing stratégiájának kialakítását és kommunikációját működtetjük. Rengeteg céges rendezvényre, sport és életmód konferenciákra, csapatépítőkre és szabadidősport események promotálására, moderálására kérnek fel. Nem hajszolom a tévés feladatokat, mégis úgy tűnik, vannak még lehetőségek, de azzal is tökéletesen elégedett vagyok, amennyi munkám most van. Az autós műsorom, egészséggel és a szabadidős sporttal életmóddal kapcsolatos projektjeim, nyilatkozta fél évvel az ATV-től való távozása után Gajdos, aki idén tavasszal mindenkit meglepett azzal, hogy szerepelt a nagy duettben. Három adás után este ki Gallusz Nikivel, akkor a műsorvezető arról is beszélt, hogy a szórakoztató show nagy élmény volt számára, de korábban híradósként nem vállalhatta volna el. Hogy mi lesz vele, erről is ír a blik.hu oldal.
0: Ceglid Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Komoly fájdalmakkal küzd Herceg Zoltán, a divat tervezőt lumbágó gyötri, amely a nyaralás során tört rá. Az erős derékfájdalom annyira elhatalmasodott rajta, hogy napok óta szinte mozdulni sem tud. Az állapota pedig az orvosok számára is komoly kihívást jelent, hiszen egyelőre nem sikerült enyhülést hozni számára. Az igazság pedig az, hogy életem leggyalázatosabb nyaralását töltöm, töltjük Jolcsival, bár azt hittem, simán túl leszek rajta egy nap alatt, de a megérkezés követő 10 percen belül a terasz műfűvének porszívózása közben egy véletlen, semmilyen mozdulatsor során összeszedett eszement durva lumbágom nem enged. Nem és nem. Harmadik napja fekszem ugyanebben a pózban, se strand, se séta a Tagórén, se romantikus vacsora a belvárosban, se fagyizás, se bóklászás Tihanyban, se erdei túrázás, se semmi. Igazi kényszenvedés elvánszorognom a WC-ig 5 métert, és fekveszem harmadik napja ugyanebben a luxus hippi fogdában. Ülni se tudok, írta a Facebook bejegyzésében Herceg Zoltán, akinél a jelek szerint a gyógyszerek sem hoznak enyhülést. Tegnap reggel kihívtuk az almádi orvosi ügyeletet. Gyorsak és kedvesek voltak, beadtak a vállamba egy-egy injekciót, Voltarent meg Algopirint. Sajnos semmit nem használt. Azóta is kettesével szedem a fájdalom csillapítókat. Flektor, Kataflam, Ibuprofen, amit találtunk, se ér. Nem alszom két napja, csak szenvedek, mint a kutya taglata. A divat tervező, aki egy frissebb bejegyzésében arról számolt, hogy az állapota azóta sem javult. Sajnos, ma sem lett jobban. Mentő, kórház, dokik és őjelöl, de jó szándékű gyógyítók, megmondók ide vagy oda. Millió vizsgálat és fájdalom csillapító után is csak nyögve nyomom az ágyat idelent. Lumbágó, ki kell pihennem, le kell állnom, át kell gondolnom, újra kell terveznem, le kell nyugodnom, keresem a lelki okokat a fizikai ság mögött, olvasható a divat tervező bejegyzésében. Hogy mit mondott még ezen kívül a drámai állapotáról, ez is kiderül természetesen a blik.hu oldalról. Mi meg azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati-észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő második felvonása. Ez a dal szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
4: Ezt nézd, milyen nagy.
5: Aszta.
4: És milyen szép.
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Korhelyleves, A menü gombapaprikás nokedlivel, B menü ananászos csirkemell rizibizivel, extra menü sült oldalas tört burgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
1: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
1: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Korhelyleves, A menü gombapaprikás nokedlivel, B menü ananászos csirkemell rizibizivel, extra menü sült oldalas tört burgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
1: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
1: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
6: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. A magyar egészségügyi szakdolgozói

0: Mezőgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálat információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót.
1: Az időjárásról.
0: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a Plusz-2. Folytatjuk a Cejlédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a Jó reggel Cegléd című műsorról, a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt visszatérek a napi horoszkóppal. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeret.

0: csillagok üzeneteivel folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A szavak ereje ez a mai nap vezér gondolata, mondott a mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, lehet, hogy ma világossá válik számodra, hogy egy kapcsolatodban, amely lehet üzleti vagy magánjellegű, szinte csak te fektetsz energiát, míg a másik fél mindössze kihasználja mindezt. Ha így van, igyekez helyreállítani az egyensúlyt és elérni, hogy ez megváltozzon. Ha pedig mindez nem sikerül, el kellene gondolkoznod azon, vajon részéről mi értelme is van ennek az egésznek. Bika, néha meg kell állni egy kis időre és csak élvezni az életet. Ma lehetőséged lehet erre, ne foszd meg hát magadat egy élménytől és fogadd el, amit felkínál a sors. Mindeközben pedig lehetőséged nyílhat arra is, hogy egy kicsit átgondold a fontossági sorrendet is. Lehet, hogy nincsenek a helyükön az arányok az életedben? Ikrek, ma valaki megkísérelhet kizökkenteni vagy akadályozni abban, hogy a terved szerint alakuljanak a dolgaid, és talán csellel, egy ajánlattal vagy intrikával próbálkozik majd. Ne hagyd, hogy sikerüljön neki. Te tartod a kezedben a gyeplőt, és nem is szabad átengedne senkinek. Bak, egy mosoly, néhány kedves szó gyakran csodát tehet. Igyekezz ma különösen kedvesnek lenni a környezeteddel, még akkor is, ha belül valami vagy valaki miatt bánat, gyötör. Amit cserébe kaphatsz, gyógyír lehet minden bajodra. Mosolyog hát, és a világ visszamosolyog rád. Oroszlán, ma valaki levélben vagy személyesen egy igencsak kecsegtető ajánlattal kereshet meg, de nem szabad gondolkodás nélkül válaszolnod rá. Nézz utána mindennek, szerezd be további információkat, és ne engedd, hogy sürgessenek a döntésben. Legyen bármennyire is kecsegtető az ajánlat, nem fog elfutni holnapra sem. Szíz, ma új lehetőség nyílik meg előtted, de a lehetőséghez kockázat is társul. Legyen bármilyen csábító is az, amit kínálnak, maradj meg a józanész határain belül. A múlságnak néha igen nagy ára tud lenni. Inkább maradjon ki valami az életedből, mintsem, hogy elveszítsd azt, amiért vagy akiért annyit küzdöttél. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid

0: Tovább is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, talán úgy érezheted, hogy számodra határ maga a csillagos ég, és nincs semmi senki, aki meg tudna akadályozni abban, hogy tovább lépje a jelenlegi szintedről. Ne légy azonban elbiszakodott. Van valaki, aki meg akar, és ha nem figyelsz, eléggé meg is tud akadályozni téged a céljaid megvalósításában. Légy résen, ma elárulhatja magát az illető. Skorpió, ma enyhítheted valakinek a bánatát, és segíthetsz rajta szóval, vagy éppen a hallgatással. A kulcs abban az energiában van, amely most belőled, körülötted áramlik. Bánj okosan a képességeddel, és segíts azon, aki most hozzád fordul. A belső erőd a legértékesebb erőforrásod. Élj vele bátran! Nyilas! Szavaidnak hatalma van, és ezt ma erőteljesen érezheted, különösen akkor, ha nem vagy elég körültekintő és rosszul válogatod meg őket. Egy erőteljes vagy kíméletlen megjegyzéssel ugyanis ma padlóra küldheted valakinek az önbizalmát, akár akaratodon kívül is. Óvatosan azokkal a viccekkel. Bak, igyekezz ma egy kicsit visszatérni az igazán fontos dolgokhoz az életedben. Hívj fel egy barátot, akit már rég eláttál, újíts fel a kapcsolatot valakivel, akivel egy ideje nem találkoztál, és próbálj meg minél több időt tölteni a szabadban. Ha pedig már ott vagy, az sem árt, ha sportolsz valamit. Nehogy egy nap valami olyat láss a tükörben, amit nem szeretnél. Vízöntő! Ma nyugtalanság vehet erőt rajtad, és egyre erősebb lesz benned a vágy, hogy történjen már valami körülötted, amely kimozdít a holdpontról és az unalmas szürkeségből. Lehet, hogy ez meg is történik, de számíts rá, hogy nem úgy és nem akkor, amikor szeretnéd, de unatkozni biztosan nem fogsz. És végül halak. Ma igyekezz minél több vasat tartani a tűzben is addig, amíg csak ez lehetséges. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy döntésedhez, amely pénzügyeket is érinthet, a kellő információk csak az utolsó pillanatban futnak be. Akkor viszont gyorsan kell reagálnod, lehetőleg még mindenki más előtt. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a kiváló felvétellel. A hírek után azonnal a csodálatos Olivia Dean énekel nekünk, tőle szól majd a So Easy című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa. Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyelőt.

0: Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálat információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót.
1: Az időjárásról.
0: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-minusz kettőt folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz május 27-ével, szerdával, ezért is füleljenek rá.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Via filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: kedves hallgatók, május 27-e van a mai napon, a hellák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Gyula és Pascal nevű ismerőseiket is. A Hella, a Helena és Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaosz spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kirobbant. A név azonban nem ő miatta, hanem Szent Helena római császárnőnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa szerte számos változatban. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó. Feltehetőleg a görög Helios nap szóból származik, vagy ennek a szónak a származéka. A Helena a magyarban újabb keletű átvétel. A név először szláv közvetítéssel jelen a formában került hozzánk, így hívták például Vak Béla király szerb származású feleségét, ebből a magyarban Jelona, majd Ilona lett. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk születésnapos zenésszel. 78 éves a mai napon egy igazi ikon, Presser Gábor, Kossuth és Erkel Ferenc díjas előadó művész, zeneszerző, zongorista és énekes érdemes művész. A legjelentősebb magyar zenekarok között számon tartott egykori Omega és Lokomotív GT együttes meghatározó tagja. A Vígszínház zenei vezetője, a magyar könnyű zene egyik legkiemelkedőbb személyisége. Presser Géza és Usman Elvira gyermekeként született. Édesapja baromfi kereskedőként dolgozott a Klauzáltéri Nagycsarnokban, és kala után fia is járt ki hozzá segíteni. Presser Gábor 4 évesen kezdett el zongorázni, Antal Imre zongoraművész az általános iskolai évek alatt tanította. A Kertész utcai általános iskolát követően a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába járt, miközben a Kapás utcai tánciskolában 14 forintos órabérért zongorázott. 10 éves korában kezdett foglalkozni a zeneszerzéssel. A család a Dob utca 46 per B szám alatt lakott az első emeleten, felettük, a másodikon pedig Seres Rezső zeneszerző és zongorista. 10 éves korában Presszernia felment Sereshez beszélgetni, aki lemezeket és kottákat is mutatott neki. Seres minden nap 2-től 6-ig hallgatta a Szomorú vasárnap különböző feldolgozásait, ami a környező lakásokba is áthallatszott. Presser ezt örökítette meg később a Plafon dalban, melynek Parti Nagy Lajos írta a szövegét. Presser Gábor története tehát így kezdődött. Az életének minden elemét nem emlegetném, mert akkor reggelig itt ülnénk. Viszont zenélni, énekelni mindenképpen fog. Jön tehát a ma 78 éves Presser Gábor.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

már is folytatjuk egy énekesnővel. 1971-ben látta meg a napvilágot, sajnos már nem lehet köztünk, Lisa Left Eye Lopez, amerikai popénekesnő, a TLC trió tagja. Lopez annak idején több dalhoz is adott repbetéteket, később azonban egyre inkább kiszorult a kreatív tevékenységből. Szövegei pár sorosra rövidültek, szerzeményei nagy része nem került fel az albumokra. Emiatt egyre elégedetlenebb lett az együttesben betöltött szerepével, úgy érezte, nem adnak neki teret az önkifejezéshez. Neki jelent meg legkorábban, valószínűleg ennek köszönhetően szólóalbuma az együttes tagjai közül, becenevét, a Left Eye, azaz bal szem, a Bell Biv Divo tagjától, Michael Bivins-től kapta, aki úgy gondolta, Lopez bal szeme, ferdébb vágású és szebb, mint a jobb. Lisa eredeti beceneve QT volt, de amikor ellel kezdődő névre volt szüksége, hogy a TLC tagja nevének kezdő betűi kiadják, ezt a magyarul TLC szót, a Left Eye-ra esett a választása. Pályafutása elején gyakran hordott szemüveget, melyen a bal szemet egy ószert akarta, ezzel kívánta felhívni a figyelmet a biztonságos szex fontosságára. 2002. április 25-én hunyt el autóbalesetben, Hondurasban. Tizen ültek a Mitsubishi Monteroban, amit Lopez vezetett, volt az egyetlen áldozat. Lopez állítólag megpróbált kikerülni egy teherautót, amikor szembe találkozott egy másik járművel, szemköztisában, hogy elkerülje a frontális ütközést, lekormányozta az autót az útról. A jármű többször is átfordult, miután két fának is nekiütközött. Lopez és három utitársa kizuhantak az ablakon. Lopez halálát nyak és fejsérülések okozták. A mellette ülő utas videókamerázott, amikor a baleset történt, így az eseményekről videófelvétel készült. Lopez anyja, Wanda, később beperelte a Mitsubishit, mivel egy 2001-es jelentés elismerte, hogy a Montero, mármint az autó típus, könnyen felborul. Hát, hogy ennek mi lett a vége, azt nem tudom, de sajnos a történése már ez nem változtat. A TLC következik még a régmúltból itt a Cegléd Rádióban.

0: Születésnap a zenész meg kell említenünk. 1974-ben látta meg a napvilágot Romhányi Áron, Aranyzsiráf, Fonogram és Emerton díjas zongorista, Artisus díjas zeneszerző hangszerelő, ugye a United oszlopos tagja volt annak idején, csak a nagyon-nagyon fiataloknak. Mondom, egy funk rock, pop rock és jazz rock stílusban játszó csapatról van szó. Számos ismert sláger szerző is, előadói, egy párat azért mondok, Hófehér Jaguár, Hajnalban még a nap is más, Keserű méz, Végső vallomás, STB. A zenekar frontembere Péli Barna volt, további tagja pedig, ahogy mondtam, Romhányi Áron, a születésnapos, Mics Gergő és Vadász Péter. 2000-ben egyébként az év popzenekara lett a United, de azt nyilatkozta annak idején Péli Barna, hát jó régen, 2011-ben, bár már félig felnőttek voltunk, mikor elkezdtük a United zenekart, a személyes ellenfejlődésünk mégis sokszor rajta hagyta a bélyegét a zenekaron. Mindent összevetve egy nagyon inspiráló és élményekben gazdag időszak volt, az a bizonyos 12 év, mindig mocorgott bennünk valami, ami miatt újabb és újabb lemezeket készítettünk, hát a csapat már nincsen, ha jól tévedek, akkor 2015-ben oszlott fel, de Romhányi Áron él és virul, és mai napi születésnapját, úgyhogy ennek tiszteletére már is jön a United egy régi slágere.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Europetrol cegléd, prémium benzin, alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: megtalál.
1: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
2: Ceglédre!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perc. Felvételét játszom hamarosan itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyem emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoringrendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi asbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
6: Az időjárásról.
7: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal is csökkentett sebesség.

0: Gyorsan jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal. Egyébként nem mellesleg, ebben a szűk 60 percben a Zenéké lesz a főszerep. Itt a 92.5-ön már is jön Mabel kisasszony, ez a Don't Call Me Up. 2019-ből maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Látom, nem bírom el én sem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Fazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a mai napon földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Cegléd-város közigazgatási területén belül. A gyérítési munkákat a Rovért Kft. Végzi. A munkát a tervek szerint a késő esti órákban, rossz idő esetén egy-két napos eltéréssel végzik. A szer kijuttatási módjai melegkötképzéses vagy ULV eljárás. Ezek a módszerek a már kifejlett csípőszúnyogok ellen használhatók, azonnal csökkentve a szúnyogártalmat. Az alkalmazott írtószer az engedélyezett kijuttatási mennyiség esetén emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de más rovarokra hat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a területen előforduló méhek védelmére. A kezeléseket csak a méhek kaptárba vonulása után kezdik meg, és az éjszakai órákban végzik. Vivi anyagként kizárólag fehér olajat használnak fel. A melegködős eljárás nagy előnye, hogy a létrejött fehérkőt képes bejutni a növényzettel fedett területekre is, így megfelelő hatékonyságú. A melegködős gyérítés hűsképződéssel jár, amivel a levédendő területet elárasztják. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján, tehát ma javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejutató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A Várvak Nonprofit Kft. Tájékoztatóját hallották, tehát még egyszer, a mai napon földi kémiai szúnyoggyérítés lesz Cegléd-város közigazgatási területén a késő esti órákban, rossz idő esetén egy-két napos eltéréssel.
1: Cegléd Rádió FM.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz-minusz kettő. Mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Calvin Harris felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
8: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
7: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg a zenék, nem sokára pedig egy tavalyi beszélgetés. A téma viszont most is aktuális, hogy miről van szó pontosan, nem sokára kiderül, tartsanak velünk! Ez

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: turistát.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy dialógus következik itt a 92-tőn. A beszélgetés még a múlt évben készült, de ahogy már korábban is jeleztem, bizony, most is aktuális, hogy miről van szó pontosan. Nem sokára kiderül a riporter Szatmári Gábor.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 89. része. Természetesen itt van velünk állandó szakértőnk, Szebeni Dávid. Szervusz!
3: Szervusz! Örülök, hogy itt lehetek most ilyen szép tavasszal is.
2: Igen, hát lassacskán már tavasz lesz így május végére valóban.
3: Így van, három napig.
2: Egyébként úgy használ az építkezőknek is. Na hát ez lesz majd a témánk, és nem egyedül érkeztél a stúdióban most sem, mint ahogy a múlt héten sem. Kérlek, mutasd be vendégünket.
3: Én igen régóta ismerem már Füle Orsit, amellett, hogy osztálytársak voltunk, még a városfejlesztésben is dolgoztunk együtt. Orsi pedig azért gondoltam, hogy hívjuk meg, mert ő építésztervezőként a gyakorlatban látja azt, hogy hogyan születik meg egy épület. Mit ketten vagy más vendégekkel nagyon sokat beszélünk arról, hogy maga a település egészében hogy fejlődik, ilyen nagyobb léptékben, vagy akár a budapesti agglomeráció, de azzal kevesebbet szoktunk foglalkozni, hogy a legkisebb építészeti alkotóelem egy városban, mondjuk szerintem ilyen egy ház, az hogy jön létre, és ott milyen gyakorlati tapasztalatokkal, problémákkal szembesülnek akár a tervezők, akár az ügyfelek.
2: Úgy van. No, tehát nagy szeretettel köszöntöm Füle Orsi, a építészmérnököt. Szervusz, Orsi.
4: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: No, hát érdekes dolgokról tudunk beszélni, hiszen tényleg, ahogy a társadalom legkisebb alapköve a család, úgy egy városnak pedig mondhatni egy-egy épület. És ez épület azért nagyon sokféle lehet, mint ahogy vannak kis családok, meg nagy családok is a társadalomban, úgy vannak kisebb és nagyobb épületek, vannak családi házak, vannak társasházak, és egészen nagy, hatalmas, nagy tízemeletes épületek is. Na hát, ezekről fogunk most beszélgetni igazából. Te mióta foglalkozol ilyen szinten az építészettel?
4: 10 éve tervezek gyakorlatban. Én inkább tervezéssel foglalkozom, mint kivitelezéssel, és inkább a magánszemélyeknek családi házas vonalon.
2: Igen. A társasház az egy másik vonal.
4: Nem, de társasházam is van, épül most is, megkeresésem is van, társasházra tett az is, de több a családi ház, melléképület, kisebb épületek.
2: Igen. Nemrégiben volt vendégünk itt a stúdióban, a főépítész Illyés Marian, akivel beszélgettünk arról, hogy milyen fontos szempontokat kell figyelembe venni a város tervezésnél, úgymond. Hát nyilván, amikor te egy darab házra kapsz egy megbízást, Orsi, akkor is csak szét kell nézni, hogy hova fog az kerülni. Hol van az a telek, milyen házak veszik körbe. Van ilyenkor ráhatás, vagy egyszerűen a gazdi azt mondja, hogy ő egy ilyen házat szeretne, és punktum. Ezt tessék megtervezni.
4: Nem, ezek nagyon konkrétan leszabályozott vonalak, hogy mik mentén kell tervezni.
2: Jogszabályok is vannak?
4: Természetesen ezek jogszabályban meghatározott, több ilyen jogszabály is van, ami meghatározza. Országos kormányrendeletek vannak, amikben nagy vonalakban előírják, és akkor a településre vonatkozóan pedig ezt még szűkítik, hogy ahogy egy településnek a szabályozási terve elkészül, és ugye különböző övezetek vannak a belvárosi övezetek, ahol ugye sokkal magasabb a beépíthetőség a mértéke, ugye kisebb zöld felület kell, magasabb épületek építhetők egy kertvárosi részben, az azért kertvárosi rész, mert ott kertes házakat célszerű építeni, ott nagyobb zöld felület kell, ott csak 20-30% lehet a beépíthetőség, ugye azt is meghatározzák, hogy egy ingatlanon belül hova kerülhet az épület, mekkora előkertet kell hagyni, mekkora oldalkertet kell hagyni, mekkora hátsó kertet, ezek konkrétan le vannak írva ezek a szabályok, hogy mik mentén kell haladni. Természetesen ezt nem szokták szeretni az ügyfelek, mert általában mindig olyat akarunk tervezni, amit nem lehet, de ezek tűzvédelmi, a szomszéd értékvédelme miatt nagyon fontos előírások.
2: Igen. Vannak előtted ilyen szép példák? Én pont amikor a Mariannal beszélgettem, akkor emlegettem, hogy nekem nagyon tetszettek például Hollandiában azok a kis települések, hogy kisvárosok gyakorlatilag, szép utcákkal, és a házak nagyon hasonlóak, de mégis nincs két egyforma ház, de valahogy egységes képet mutat ez az egész, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy van egy ilyen irányú törekvés, mondjuk?
4: Nem az, hogy ilyen irányú törekvés, hogyha egy kicsit visszább megyünk, akkor egy faluban a régi paraszti társadalomban.
2: Ugye.
4: A parasztházak azok nagyjából egyformák voltak a telkek, nagyjából egyformák voltak a házak. Ugye mindegyiknek ugyanolyan volt a tetőhajlásszöge, tehát nagyjából egyforma széles házak voltak, akkor azok egyforma magasak is voltak. Egy adott tájegységre jellemzően az építőanyag is mindenki ugyanabból épített, mert az volt. A tetőhelyjelest szintén mindenki ugyanazzal csinálta, mert az volt elérhető. És ettől szép az az utcakép, hogy az egyforma, és mindenkinek mondjuk a telekhatáron áll az épülete, tehát egy vonalban nincs az, hogy az egyik 2 méterre hátrébb van, a másik meg 3 méterrel előrébb, és akkor ez az utcakép ez így ugrál, és az egyik 5 méter magas, a másik 8, a harmadik csak 3, tehát nincs benne ez a teljesen zilált, kezelhetetlen, igen, foghatatlan, hanem pont az a szépsége, hogy persze nem teljesen egyforma, mert lehet, hogy az egyiken egy ablak van, a másikon 2, és azért csak díszítették, voltak rajta vakolatdíszek, bármi, de egy egységes képet mutatott. És a város tervezésnek valahol úgy gondolom, hogy ez is a feladata, hogy egy egységes képet mutasson. Annak, aki építkezni szeretne, az ugye mindenki olyat szeretne, amilyen a másiknak nincs. Mert nekem legyen különb, nekem legyen nagyobb, nem tudom, nekem álljon a feje tetején, de hogy ez hosszú távon, ez így nem tud működni. Én azt mondtam, hogy a város tervezés az egy olyan, mint a gyereknevelés, hogy nem mindig az aktuális pillanatban kell a jót csinálni, hanem hosszú távon kell gondolkodni.
2: Igen.
4: Egy városnak az élhetősége is attól függ, hogy mondjuk hogy épül be.
2: Persze.
4: Lesz 10 év, 20 év, 50 év múlva élhető.
2: Hogy jó legyen végig sétálni azon az utcán. De hát gondolom ez Európa szerte vagy világszerte szempont azért, ugye?
3: Hát amellett, hogy én egyetértek, de szerintem mondjuk sokszor például a magyar szabályozás, vegyítve ugye központi kormányzat meg az önkormányzati szabályozással, kevés teret hagy a legális kísérletezésre.
2: Aha.
3: Mert kísérletezés azért van, csak utána meg jön a panaszkodás, hogy erről nem tudott a hivatal, és akkor most már így maradt. Szerintem sok a megkötés, és ez tök nehéz megtalálni az egyensúlyt mondjuk egy városvezetésnek. A rossz példa ilyen szempontból az Budapesten a 22. kerület, nem feltétlenül a mostani vezetés miatt, hanem ahogy Orsi is mondta, ezek hosszú távú folyamatok.
2: Hát ez elindult már a 50-es, 60-as, 70-es években.
3: 80-as, 90-es években a nagy beépülés, és a gyakorlatilag teljesen össze-vissza szabályozatlanság miatt, az mondjuk egy tipikus példája annak ott a dombvidéki részek, ahol minden össze-vissza, a félbevágott házak, különféle stílusú házak, tehát odáig nem szabad eljutni, de azért, hogy minden pont ugyanakkora legyen, az meg szerintem nem jó. Tehát
2: igen.
3: Tök jó, ahogy elmondod, hogy na például Skandinávországban ezt láttad, és Legóban is tök jól mutat, így a sor minta, csak nem biztos, hogy ott akarsz élni.
2: Ja, hát igen, lehet, hogy nem találnék haza. Igen, most melyik az én házam, ugye? Annyira egyformák. Na jó, félre a tréfával, hát azért ez tényleg egy komoly dolog, és ezzel foglalkozni kell. Itt Cegléden, Orsi, szerinted vannak-e példamutató utcák, amelyek úgy néznek ki, ahogy mondjuk te azt elképzelnéd?
4: Nem vizsgáltam még ilyen szemmel.
3: Hol szeretsz sétálni? Én például Rákóczi úton nagyon.
4: De a fasor miatt szeretsz ott sétálni, igen, nem az épületek miatt.
2: Igen, a fasor az ápol és eltakar, tehát azért sok mindent eltakar, ami esetleg nem odavaló lenne építészeti szempontból, ugye?
4: Igen, nem mondható egységesnek a Rákóczi útnak az utcaképe sem egyik oldalon, és sem az utca elején, sem az utca végén.
3: Hát azért a Szabadságtér, Kossuth tér környéke az jól néz ki, nem?
4: Igen, mint belváros.
3: Igen, de valójában nem ez a jellemző.
4: Nem ez a jellemző, igen.
2: Igen. Tehát ez még ugye Gubodi polgármester úr idejében készült tulajdonképpen az a szűkebben vett belváros, és akkor tényleg úgy gondolkodtak, hogy városképben. Tehát tulajdonképpen egy építésznek is hiába csak egy házat kell most éppen felépíteni, valahol városképben kell gondolkodni, igaz?
4: Igaz, kell, és ezt tényleg meghatározzák, és ugye egy pár éve már, amióta a főépítész kötelező jelleggel itt dolgozik a városban, és minden tervezésnél meg kell őt keresni,
2: igen,
4: és egyeztetni kell vele, azért most már nem lehet olyan kirívó dolgokat csinálni. Egyébként ezek le is vannak írva egy települési arculati kézikönyvben, úgyhogy meg lehet nézni azt.
2: És ezt be is kell tartani.
4: És be is kell tartani, és igen, a főépítész ezeket véleményezi, és beleszólási joga van, hogy hova mit lehet akár díszítőelemet tenni, akár híjalásban, vakolatszínben, nyilázzáró kiosztásban, eresztmagasság, hogy ezek mind nyilván szűk kereteken belül, ha van egy ingatlan, akkor a két szomszédos épülethez kell
2: elsősorban
4: idomulnia.
2: Igen. Ugye mostanában is azért indultak építkezések, társasházak is, magánházak is, azért a fürdő megjelenése nyilván arrafelé is elhúzta a várost, ott elég sok építkezés történt az elmúlt években, meg történik most is szerintem.
4: Igen, vannak ott is munkáim, de nem korlátozódik oda, tehát van a belvárosban is, meg vannak a város másik részein is, úgyhogy én nem tudom azt mondani, hogy tényleg csak arra fejlődik a város, mert nekem is van belvárosi is, de meglévő épületeknek az akár kibővítése, átalakítása.
2: Na ezt akartam éppen kérdezni, igen, hogy csak vadonatúj épületekről beszélünk-e, vagy esetleg egy régi, első ránézésből, lepukkant épületből is csodákat lehet kihozni azért, hogyha ügyes az építész.
4: Szerintem mindenképpen lehet, persze kell egy ügyes tervező hozzá, aki meglátja, meg kell egy olyan megrendelő, aki nem lehet dózerolni akarja ezt az egészet, és felrenteni a helyére egy újat, hanem azt mondja, hogy neki ez a régi érték.
2: Nyilván itt meg kell nézni, hogy statikailag hogy áll az épület, stb. Minden, nyilván ez is szépen le van szabályozva.
3: Igen. Ezek a régi épületek, most mondjuk így a ceglédi belvárosban, ezeknél mennyire probléma a vízesedés? Hogy látod?
4: Ez utcánként változik, alapvetően 100 éves házba is építettek be vízszigetelést a falakba, de ezek már elporlattak, tehát ezeket pótolni kell, megvan rá a technika, hogy lehet, egyik sem olcsó mulatság, de megoldható.
2: De viszonylag itt a belváros, a konkrét ceglédi belváros azért majd, hogy nem a város legmagasabb részén van, hogyha jól tudom.
4: Igen.
2: Tehát nyilván nem véletlen húzták ide a nagy tévétornyot is, tehát hogy nem a legalacsonyabb pontra, hanem a legmagasabb pont környékére, és itt talán nem annyira jellemző, mint 1-2 kilométerrel kijebb, ahol már jóval mélyebb fekvésű a település.
4: Ettől függetlenül nem lehet kihagyni a falaknak a vízszigetelését, az, hogy
2: nem szerencsés.
4: Az általában nem szokott lenni, az kevés. Tehát akkor is kell.
2: Kell azért nyilván, tehát az ördög nem alszik.
4: Sosem.
2: Ugye? Tehát bármikor történhet. Vannak példamutató országok egyébként, Dávid, ilyen szempontból, ahol...
3: Magasra építésre? Peru.
2: Jó, persze, meg a Himalája tetejére a nyaralómat majd odaépítem én is, ott vízesedés biztos nem lesz, de nem is az a lényeg, hanem tényleg vannak olyan országok, most én Hollandiát említettem speciál, de amelyek, hogy jobban odafigyelnek erre.
3: Amit én most látok a nemzetközi közegben, amiben mozgok, az nem is annyira ez az alulról vízesedős történet, mert főleg Európa az, amit mondjuk a klímaváltozás elég erőteljesen érint. A talajvízszint csökkenése nem csak itt probléma, hanem inkább ami akut probléma, az a villám árvizek.
2: Igen.
3: És az ugye nem az épületszigetelés, hanem ott komplex védelmi rendszerekre van szükség. Spanyolország például nagyon kitett ennek, most éppen egy levelezésben vagyok egy spanyol tengerparti, az óceánparti településsel, de mondjuk talán említettem, igen, múltkor beszélgettünk pont a Murcia régióról,
2: pontosan,
3: ahol a hirtelen lezúduló esőzések sokkal nagyobb problémát okoznak, mint az, hogy esetleg időnként feljön a víz, mert nem jellemző.
2: Igen.
3: Hát egyre inkább erre kell átállni a védekezésben.
2: Hát nálunk a Gerje azért nem olyan veszélyes most, bár úgy emlékszem, mesélték nekem, hogy a 70-es évek környékén volt, amikor már a városháza környékét is fölrakták homokzsákokkal, mert úgy tűnt, hogy ki fog önteni a Gerje, de mostanában erre azért kicsi az esély, azt hiszem.
3: Igen, itt azért ez a villámárvíz talán annyira nem, de sokszor mondjuk a villámárvíz az azért veszélyesebb a lakott régiókban például, mert hirtelen befolyik pincékbe, és ott aztán egyrészt zárlatot okoz, másrészt pedig, ha valaki ott csapdába esik,
2: ott akkor nagy a baj.
3: Például Brooklynban, akkor nagy a baj.
2: Akkor nagy a baj, bizony. Hát nekünk is nagy a baj az időnkkel, mert hogy lassan elfogyott, tehát bizony oda kell figyelni egy-egy ház tervezésénél is arra, hogy az hogyan illeszkedik a városképbe, és tényleg jól nézzen ki, jó legyen előtte elsétálni, ugye? Hát meg jó legyen benne lakni, hát természetesen azoknak, akik majd ott élnek, de jó legyen előtte egy egyszerű magamfajta embernek is elsétálni. Még az Orsi?
4: Igen, és igyekszünk minden erőnkkel.
2: Köszönjük is szépen ezt az igyekezetet, meg azt is, hogy eljöttél hozzánk, és akkor eddig tartott most a 89. Jön egy kis jubileumi 90. adás majd legközelebb, hogy abban mi lesz a téma, azt még addig megálmodjuk Szebeni Dáviddal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Orsinak is, Dávidnak is, és akkor innen folytatjuk.
3: Hajrá!
4: Hajrá, Hányú!
1: Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvsklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvsklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A Lifestyle, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ezt nézd, milyen nagy!
6: Aszta!
5: És milyen szép!
6: Mintha új lenne.
5: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
6: Hát, ez főnyeremény.
7: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Jaj, úgy megéheztem.
11: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
10: Egy gyrosz.
11: Pont egy gyrosz?
10: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
11: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
10: Pont mi nem mennénk be.
7: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
12: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Változékony időre számíthatunk. Projekt indult a hólyagrák megelőzésére és a korai felismerésére. Az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete is aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére, és arra figyelmeztetnek, hogy a hőség életveszélyes is lehet. A mérsékelt klímához szokott Szigetország egyáltalán nincs felkészülve a forróságra. A legtöbb lakásban, iskolában és munkahelyen egyáltalán nincs légkondicionáló.
2: Az időjárásról.
13: Itthon északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este hatig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána meg Vörös Nádi, most meg a Dalok, a Ceglédiek kedvencei, fontos hasznos info, programajánló, és mindjárt lapszemlézünk is egyet, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, még pedig a borosonline.hu felülettel. Tavaly szerepelt a TV2-n Milu Viki a Házasság első látásra című valóságshowban, ahol végül nem találta meg a boldog párkapcsolatot. Viszont előjött egy mélyen eltemetett emlék arról, hogy amikor 14-15 éves volt, egy idős férfi erőszakoskodott vele. Az egyik magazinnak erről is mesélt a bajnoknő, és erről is ír ezek szerint a borsonline.hu oldal. A tavalyi évem nem volt annyira jó, főképp azért, mert férjhez mentem. Tanultam belőle sokat, és remélem, hogy az idei év sokkal jobb lesz. Felszínre került egy trauma házasságom során, amikor a férjem nem értette, hogy a nem az nemet jelent. A gyerekkori abúzust nagyon mélyen eltemettem magamban, nem emlékeztem rá, jelenleg pszichológushoz járok, dolgozom rajta, hogy túlépjek a traumán. A műsorban tehát nem lehet szerelemre a karate, kung fu és ökölvívó világbajnok. Most sincs párja, de ettől függetlenül remekül érzi magát, nincs kapcsolatfüggősége. Most elképzelhetetlen, hogy párkapcsolatom legyen, nem vagyok nyitott rá. Remélem, hogy eljön az idő, amikor minden megoldódik, és újra az leszek, mármint gondolom boldog. Rengeteg barátom van, sokat vagyok velük, mindenben támogatnak. Gyerekkorában egyébként a testnevelés volt a kedvenc tantárgya, ebből mindig ötös volt az iskolában, egészségügyi szakközépiskolában végzett, ott a matekkal és a fizikával küzdött kissé, majd elhatározta, hogy testnevelő tanár lesz, felvették a főiskolára, majd egyetemre. Ez egyébként ez a kis összefoglaló olyan, mintha árulnánk Milu Vikit, már elnézést és kérek, hogy így fogalmazok, mindegy, a borsonline.hu ezt is leírta, mert azt gondolta az újságíró, hogy ez fontos. A sporttal járó megterhelés kapcsán főként ízületi sérüléseim voltak, nyilatkozta tehát Milu Viki. A legsúlyosabb az volt, amikor a bal vállamban hátul volt szakadás, sajnos 6-szor szúrták szteroiddal. Az utolsó két világbajnoki mérkőzésem előtt már tudtam, hogy orvoshoz kell mennem, mert másképp nem bírom végigedzeni a felkészülést, olyan terhelésnek volt kitéve a bal kezem. Most szerencsére teljesen jól vagyok. A bőrrák miatt viszont negyed évente kontrollra járok. Viki minden nap edz. Folyamatosan jelen van az életében a sport. Személyi trénerként és boxedzőként napi 2-3-szor tréningezik a tanítványokkal. A rendszeres mozgás fontos, mert máshoz van szokva a szervezetem, mint egy átlagemberi. Ha nem kardiózom minimum napi 1-1,5 órát, az meglátszik a súlyomon. Összegezve, boldog vagyok és világbajnokságra készülök a kutyáimmal, ahol a fajta legkiválóbb példányait keresik, melyek a legalkalmasabbak a tenyésztésre. Júniusban újra ringbe lépünk, lelkesedett a tréner, aki sokaknak példakép tudott lenni. A borsonline.hu oldal tehát Milu Vikivel is foglalkozik, még ennél részletesebben is. Mi meg továbbra is játsszuk a kiváló slágereket, itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Ceglid.

0: Balaton parton.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Azonnal folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, még pedig a nemzeti sport.hu oldallal, meg ezzel a lendülettel, egyébként az újságformátummal. No kérem szépen, már csak 3 nap a budapesti BL döntőig. Jerzy Dudek, a 2005-ös Bajnokok Ligája győztese lengyel kapushőse exkluzív interjút adott a nemzeti sportnak. Ebben egyebek mellett párizsi és londoni kollégáját, Szapanovot és Raját is összehasonlította. Továbbá Kvaratskheliába és Rice-ban látja a mezőnyjátékosok között a két kulcsembert, amúgy pedig a BL döntők terén tapasztalta Paris Saint-Germainnek ad hajszállal több esélyt. Címlapsztori két oldalon, persze az újságban, de a nemzeti sport.hu is foglalkozik ezzel az eseménnyel. Tóth Balázs tudja, nem automatikus, hogy ő az első számú kapus, bármint a válogatottban, hiába élvezi Marco Rossi feltétlen bizalmát. A Blackburnnel ragyogó évet futó magyar kapus ugyanakkor ifjú posztársairól, Pécsi Árminról és Jakabasvili Árolról is kiváló véleménye van. A válogatott Doorstep sajtótájékoztatóján Somogyi Zsolt is járt, hogy miket mondott még a játékos, a kiváló kapus, ez is kiderül a portálról. Krnyajszki Boris szerint a mentális erő dönt majd szerda este, azaz ma este. A férfi kosárbajnoki döntő 5. meccsét szombathelyen kiharcoló Szolnok hátvédje azt is elmesélte Fazeka Zoltának, hogy miként került a fejére a sérült Somogyi Ádám hajpántja. Érdi Mária súlyos gerincsérüléséből felépülve lett Európa-bajnok. A legjobb magyar női vitorlázó Vince Szabosnak őszintén beszélt pályafutása legnehezebb időszakáról, de arról is, hogy a nyílt EB-n amerikai riválisát is nagyon meg akarta verni, és sikerült is neki. Vele is foglalkozik természetesen a nemzeti sport.hu oldal és az újságformátum. A csoportkör tegnapi zárásán a címvédő amerikai, valamint a svéd válogatott jutott be a negyeddöntőbe a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon. Este aztán az is eldőlt, hogy a két hibátlan Svájc és Finnország összecsapását nagy izgalmak után a házigazdák nyerték meg, Kanada pedig legyőzte a cseheket és megnyerte a B csoportot. Na, hogy a jégkorong világbajnoksággal is foglalkozik a sportoldal. És még nagy vereség a hoki VB végére, de jövőre visszajövünk. Gáfi Dalmával az utolsó magyar is kiesett egyesben Párizsban. Ma este eldől, ki nyeri meg a legkisebb európai kupát. Természetesen labdarúgásról van szó. Na kérem szépen, több más mellett ezekkel a témákkal is részletesebben foglalkozik a nemzeti sport.hu oldal és az újságformátum. Jó olvasgatást!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
8: Ami minden ismerőst

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már, és esténként várod,

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Azonnal a Milky dalát játszom, a címe Just the way you are. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a diák ész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra váltó program keretében most az SOS gyermekfalvak és a gyermekétkeztetési alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik. A Muhur Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gécei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érmeket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetések és orgonamaraton szerepel a programban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási asszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, asszályos időszakban.
2: Az időjárásról.
8: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-65-53 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne, Cegléd.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30 kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, május 27-e van, a mai napon a hellák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Gyula és Pascal nevű ismerőseiket is. A Hella, a Helena és Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaosz spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kirobbant. A név azonban nem ő miatta, hanem Szent Helena római császárnőnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa szerte számos változatban. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó. Feltehetőleg a görög Helios nap szóból származik, vagy ennek a szónak a származéka. A Helena a magyarban újabb keletű átvétel. A név először szláv közvetítéssel jelen a formában került hozzánk, így hívták például Vak Béla király szerb származású feleségét, ebből a magyarban Jelona, majd Ilona lett. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tiszteletteli szeretete, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk születésnapos zenésszel. 78 éves a mai napon egy igazi ikon, Presser Gábor Kossuth és Erkel Ferenc díjas előadó művész, zeneszerző, zongorista és énekes érdemes művész. A legjelentősebb magyar zenekarok között számon tartott egykori Omega és Lokomotív GT együttes meghatározó tagja. A Végszínház zenei vezetője, a magyar könnyű zene egyik legkiemelkedőbb személyisége, Presser Géza és Usman Elvira gyermekeként született. Édesapja baromfi kereskedőként dolgozott a klauzáltéri nagycsarnokban, és iskola után fia is járt ki hozzá segíteni. Presser Gábor 4 évesen kezdett el zongorázni, Antal Imre zongoraművész az általános iskolai évek alatt tanította. A Kertész utcai általános iskolát követően a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába járt, miközben a Kapás utcai tánciskolában 14 forintos órabérért zongorázott. 10 éves korában kezdett foglalkozni a zeneszerzéssel. A család a Dob utca 46/B szám alatt lakott az első emeleten, felettük, a másodikon pedig Seres Rezső zeneszerző és zongorista. 10 éves korában Presserni a felment Sereshez beszélgetni, aki lemezeket és kottákat is mutatott neki. Seres minden nap 2-től 6-ig hallgatta a Szomorú vasárnap különböző feldolgozásait, ami a környező lakásokba is áthallatszott. Presser ezt örökítette meg később a Plafon dalban, melynek Parti Nagy Lajos írta a szövegét. Presser Gábor története tehát így kezdődött. Az életének minden elemét nem emlegetném, mert akkor reggelig itt ülnénk. Viszont zenélni, énekelni mindenképpen fog. Jön tehát a ma 78 éves Presser Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk egy énekesnővel. 1971-ben látta meg a napvilágot, sajnos már nem lehet köztünk, Lisa Left Eye Lopez, amerikai pop énekesnő, a TLC trió tagja. Lopez annak idején több dalhoz is adott repbetéteket, később azonban egyre inkább kiszorult a kreatív tevékenységből. Szövegei pársorosra rövidültek, szerzeményei nagy része nem került fel az albumokra. Emiatt egyre elégedetlenebb lett az együttesben betöltött szerepével, úgy érezte, nem adnak neki teret az önkifejezéshez. Neki jelent meg legkorábban, valószínűleg ennek köszönhetően szólóalbuma az együttes tagjai közül, Becenevét, a Left Eye, azaz bal szem, a Belbeef Divo tagjától Michael Bivins-től kapta, aki úgy gondolta, Lopez bal szeme ferdébb vágású és szebb, mint a jobb. Lisa eredeti beceneve QT volt, de amikor ellel kezdődő névre volt szüksége, hogy a TLC tagja nevének kezdő betűi kiadják ezt a magyarul TLC szót, a Left Eye-ra esett a választása. Pályafutása elején gyakran hordott szemüveget, melyen a bal szemet egy ószert akarta, ezzel kívánta felhívni a figyelmet a biztonságos szex fontosságára. 2002. április 25-én hunyt el autóbalesetben, Hondurasban. Tizen ültek a Mitsubishi Monteroban, amit Lopez vezetett, volt az egyetlen áldozat. Lopez állítólag megpróbált kikerülni egy teherautót, amikor szembe találkozott egy másik járművel, szemköztisában, hogy elkerülje a frontális ütközést, lekormányozta az autót az útról. A jármű többször is átfordult, miután két fának is neki ütközött. Lopez és három utitársa kizuhantak az ablakon. Lopez halálát nyak és fejsérülések okozták. A mellette ülő utas videókamerázott, amikor a baleset történt, így az eseményekről videófelvétel készült. Lopez anyja, Wanda, később beperelte a Mitsubishit, mivel egy 2001-es jelentés elismerte, hogy a Montero, mármint az autó típus, könnyen felborul. Hát, hogy ennek mi lett a vége, azt nem tudom, de sajnos a történése már ez nem változtat. A TLC következik még a régmúltból itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, még egy születésnap a zenész meg kell említenünk. 1974-ben látta meg a napvilágot Romhányi Áron, Aranyzsiráf, fonogram és Emerton díjas zongorista, Artisius díjas zeneszerző hangszerelő, ugye a United oszlopos tagja volt annak idején, csak a nagyon-nagyon fiataloknak. Mondom, egy funk rock, pop rock és jazz rock stílusban játszó csapatról van szó, számos ismert sláger szerző is, előadói, egy párat azért mondok, Hófehér Jaguár, Hajnalban még a nap is más, Keserű méz, Végső vallomás, STB. A zenekar frontembere Péli Barna volt, további tagjé pedig, ahogy mondtam, Romhányi Áron, a születésnapos, Mics Gergő és Vadász Péter. 2000-ben egyébként az év popzenekara lett a United, de azt nyilatkozta annak idején Péli Barna, hát jó régen, 2011-ben, bár már félig felnőttek voltunk, mikor elkezdtük a United zenekart, a személyes ellenfejlődésünk mégis sokszor rajta hagyta a bélyegét a zenekaron. Mindent összevetve egy nagyon inspiráló és élményekben gazdag időszak volt, az a bizonyos 12 év, mindig mocorgott bennünk valami, ami miatt újabb és újabb lemezeket készítettünk, hát a csapat már nincsen, ha jól tévedek, akkor 2015-ben oszlott fel, de Romhányi Áron él és virul, és mai napi születésnapját, úgyhogy ennek tiszteletére már is jön a United egy régi slágere.
1: Zeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program.
2: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: És mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Black Eyed Peas-et, 2005-ös közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállta a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 milliárd forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállítását tekinthetik meg az érméket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton is szerepel a programban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, aszályos időszakban.
2: Az időjárásról.
7: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtökön ismét derült, napos idő várható, megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sávjá, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg folytatjuk dalokkal a Ceglédie kedvenceivel, nem sokára pedig labzsemlézek egy finomat, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. I got the

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldalal, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Másfél hónapja, nem sokkal a választások után került le a TV2 műsoráról a Tények két emblematikus figurája, Marsi Anikó és Gönczi Gábor. Akkor a hivatalos álláspont az volt, hogy pihenni mentek, idővel visszatérnek. Három hete azonban a csatorna vezetése azt is bejelentett, hogy megszűnik a Tények, és egy új hírműsor váltja majd. A Blik információi szerint meg is találhatták Marsi és Gönczi utódját, ez alapján Szedmák Zita és Gajdos Tamás lehet a TV2 új hírműsorának két arca. A Blik úgy tudja, a szereplésükre még egy ideig várni kell, az eredeti tervekkel ellentétben ugyanis nem indul el június 1-én a csatorna új híradója. Úgy tudja a blik.hu oldal, TV2 hírek vagy TV2 híradó néven lesz látható az új hírműsor, amelyet a Tények helyett készít a kereskedelmi csatorna. A változás április 17-én kezdődött azzal, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor is lekerült a képernyőről. Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez Gönczi Gábor nyilatkozta akkor, amikor kiderült, 10 év után Marsi Anikóval együtt távoznak a Tények műsorvezetői székéből. Akkor Marsi Anikó a 24.hu-nak még azt nyilatkozta, ideiglenes a visszavonulásuk, ám a Blik úgy tudja, már meg is találták az utódaikat. Információink szerint írja a portál, a két új műsorvezető már hetek óta próbál, hogy a várhatóan augusztusban induló új műsorban már összeszokott párosként üljön a nézők elé. Az egyik lehetséges előtt, úgy tudja a Blik, Szedmák Zita, akit az utóbbi időben az Exatlan Hungary háttérműsorában láthattak a nézők, de a Spiller TV képernyőseként is ismert lehet, hiszen az angol labdarúgó bajnokság a Premier League közvetítéseinek egyik arca. A páros másik tagja jól ismert tévés Gajdos Tamás lehet, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta értesülésünket, írja a portál. Ő már volt a Tények műsorvezetője, igaz, még 1998-tól 2002-ig, így több mint 20 év után tér vissza a TV2 híradójába. Hírműsort utoljára 2023 őszén vezetett az ATV-n, de mivel többször előfordult, hogy nem jelent meg az adás kezdetre, sőt, az is, hogy egy órával előtte helyettesítést kért, november közepén közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozott a csatornától. Végre kicsit kevesebben dolgozom, a családom és a barátaim nagy örömére, így több időm jut olyan dolgokra, amikre korábban nem. Többek között önálló online platformok kialakításán dolgozunk a nagyobbik fiammal, autószékek marketing stratégiájának kialakítását és kommunikációját működtetjük. Rengeteg céges rendezvényre, sport és életmód konferenciákra, csapatépítőkre és szabadidős sportesemények promotálására, moderálására kérnek fel. Nem hajszolom a tévés feladatokat, mégis úgy tűnik, vannak még lehetőségek, de azzal is tökéletesen elégedett vagyok, amennyi munkám most van. Az autós műsorom, egészséggel és a szabadidős sporttal, életmóddal kapcsolatos projektjeim, nyilatkozta fél évvel az ATV-től való távozása után Gajdos, aki idén tavasszal mindenkit meglepett azzal, hogy szerepelt a nagy duettben. Három adás után este ki Gallusz Nikivel, akkor a műsorvezető arról is beszélt, hogy a szórakoztató show nagy élmény volt számára, de korábban híradósként nem vállalhatta volna el. Hogy mi lesz vele, erről is ír a blik.hu oldal.
0: Ceglid Rádió, sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Komoly fájdalmakkal küzd Herceg Zoltán. A divat tervezőt lumbágó gyötri, amely a nyaralás során tört rá. Az erős derékfájdalom annyira elhatalmasodott rajta, hogy napok óta szinte mozdulni sem tud. Az állapota pedig az orvosok számára is komoly kihívást jelent, hiszen egyelőre nem sikerült enyhülést hozni számára. Az igazság pedig az, hogy életem leggyalázatosabb nyaralását töltöm, töltjük Jolcsival, bár azt hittem, simán túl leszek rajta egy nap alatt, de a megérkezés követő 10 percen belül a terasz műfűvének porszívózása közben egy véletlen, semmilyen mozdulatsor során összeszedett eszement durva lumbágom nem enged. Nem és nem. Harmadik napja fekszem ugyanebben a pózban, se strand, se séta a Tagórén, se romantikus vacsora a belvárosban, se fagyizás, se bóklászás Tihanyban, se erdei túrázás, se semmi. Igazi kényszenverés elvánszorognom a WC-ig 5 métert, és fekveszem harmadik napja ugyanebben a luxus hippi fogdában. Ülni se tudok, írta a Facebook bejegyzésében Herceg Zoltán, akinél a jelek szerint a gyógyszerek sem hoznak enyhülést. Tegnap reggel kihívtuk az almádi orvosi ügyeletet, gyorsak és kedvesek voltak, beadtak a vállamba egy-egy injekciót, volt a rend meg algupirint, sajnos semmit nem használt. Azóta is kettesével szedem a fájdalom csillapítókat, Flektor, Kataflam, Ibuprofen, amit találtunk, se ér. Nem alszom két napja, csak szenvedek, mint a kutya taglata. A divat tervező, aki egy frissebb bejegyzésében arról számolt, hogy az állapota azóta sem javult. Sajnos, ma sem lett jobban, mentő, kórház, dokik és önjelöl, de jó szándékű gyógyítók, megmondók ide vagy oda, millió vizsgálat és fájdalom csillapító után is csak nyögve nyomom az ágyat idelent. Lumbágó, ki kell pihennem, le kell állnom, át kell gondolnom, újra kell terveznem, le kell nyugodnom, keresem a lelki okokat a fizikaiság mögött, olvasható a divat tervező bejegyzésében. Hogy mit mondott még ezen kívül a drámai állapotáról, ez is kiderül természetesen a blik.hu oldalról. Mi meg azonnal folytatjuk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: talán még meg is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles északi völgyekben 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Mérséklődik a nappali felmelegedés, délután 23 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélőkések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután valamint este helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati-észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélőkések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, délután 27 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt. Becker Betty meg lesz. Este 8-ig utána pedig érkezik Vörös Nándé, meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak. Majd további kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
3: Változékony időre számíthatunk. Az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben 2 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott 3 parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető.
1: Az időjárásról.
3: Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elmúlt este 6 óra, ami azt jelenti, hogy a mikrofonnál újra Becker Bernadett, ez most éppen ezt jelenti, aztán majd persze változik és visszatér, hamarosan Szatmári Gábor, meglátjuk, hogy mikor. A lényeg, együtt tölthetjük a következő szűk 2 órát, és ha már ilyen furcsa időnk van, mármint, hogy ilyen korán jött a nagyon nyár, és közben pedig néha nagyon ősz van, és ez hasonló változatosságok várnak ránk minden nap, akkor ebben az órában egy-két jó tanács jön majd, hogy hogyan is vészelhetjük át ezeket az időjárási anomáliákat, mert bátran hívhatjuk annak a mi életünkben legalábbis. Aztán persze jönnek még ezen kívül hasznos információk, programajánló és a kiváló zenék, és meg is fogadom a következő tanácsot, amit egy Oleh Gergő ad. Tör ki a csendből, én is ezt teszem majd időről időre. Nagyon szép estét!
1: FM 92 Őr, Szeglédre, Szeglédre.

mielőtt szó esne arról, hogy hogyan is részelhetjük át, hogy milyen praktikák vannak arra, hogy egy kicsit könnyebb legyen az életünk ebben a furcsa időjárásban, jöjjön néhány gondolat magáról az időjárásról. Holnap csak fátyol felhők szűrik a sok napsütést, ebből csapadék már nem lesz. Az északnyugati szél több helyen erős marad, felfrissul a levegő,

0: után 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos és száraz időre van kilátás, az északnyugati szél még gyakran lesz élénk. Reggel 10, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton továbbra is csak fátyolfelhők zavarják a sok napsütést, kicsi az esély a záporra, újra erőre kap az északnyugati szél, 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Aztán vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, de továbbra is alig van esély csapadékra, 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
1: Szegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Ha már az időjárást emlegettem, gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, a megfigyelések szerint ilyenkor is szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszul létek gyakorisága is megnőhet. A krónikus betegségek tünetei, így például az izületi fájdalmak is felerősödhetnek. Egyik sem jó hír.

soha nem látott hőség, közeleg Európa egy része már most szenved, erről is jutott tulajdonképpen eszembe, hogy foglalkozzak majd meleggel, hőséggel és a hozzátartozó praktikákkal. Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is sorra dőlnek a májusi meleg rekordok, több helyen pedig történelmi csúcsokat mérnek. A hőség rekordokat dönt át Nyugat-Európában, ahol Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország is példátlan korai nyári forrósággal küzd. A hőmérsékletek több helyen messze meghaladják az ilyenkor megszokott értékeket, és a jelenség napok óta tart. A szakértők szerint a helyzet még tovább fokozódhat a következő napokban. Franciaországban már több mint 350 településen dőlt meg a májusi melegrekord, a meteorológiai szolgálat szerint pedig 352 mérőállomáson regisztráltak új havi csúcsot. A legmagasabb érték 37,1 Celsius fok volt a délnyugati Landes megyében, miközben több nyugati régióban is 35 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A hatóságok 31 megyére adtak ki hőségriasztást, köztük 8 területen narancssárga szinten, ami a második legmagasabb figyelmeztetési fokozat és az első májusi riasztás 2004 óta. A szakértők szerint a rendkívüli hőség mögött egy úgynevezett hőkupola áll, amelyben a Marokkó felől érkező forró levegő egy magas nyomású rendszer alatt reked meg, és hosszabb ideig a térség felett marad. Az Egyesült Királyságban is megdőlt a májusi rekord. London Kew Gardensben 34,8 fokot mértek, ami új országos csúcsot jelent ebben a hónapban. Spanyolországban közben még intenzívebbé válik a hőség, egyes helyeken akár 40 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet a hétvégére. A meteorológusok szerint a spanyolországi forróságot trópusi éjszakák is kísérhetik, amikor a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20 fok alá. Az előrejelzések alapján az Egyesült Királyságban is kialakulhat hőhullám több napon át 26-28 fok feletti csúcsértékekkel. A szakértők szerint a rekord hőhullám Európában napokig fennmaradhat és tovább fokozhatja a térségben tapasztalt extrém időjárást. És hogy hogyan védekeznek például, hát nem a spanyolok és nem is a franciák, hanem a japánok a kánikula ellen, most már arról lesz majd szó hamarosan. Szeglét Rádió. 92.5.

0: Japán titok a kánikula ellen. Japánban a nyári hónapokban gyakran 35 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ráadásul a magas páratartalom tovább nehezíti a mindennapokat. Sokan azonban nem légkondicionálóval védekeznek a hőség ellen, hanem egyszerű, évszázadok óta bevált módszereket alkalmaznak. A japánok egyik kedvelt megoldása a hőség ellen a növények használata természetes árnyékolóként. Kúszó növényeket futtatnak fel az ablakok elé kifeszített hálókra, amelyek árnyékot adnak, miközben a levelek párologtatása révén csökkentik a környezet hőmérsékletét. A módszer nem csak hűt, hanem javítja a levegő minőségét is. Szintén népszerű az úgynevezett ucimizu, vagyis a talajlocsolása. Ennek során vizet öntenek a házak előtti járdákra, udvarokra vagy kertekbe, általában a reggeli vagy esti órákban, vagy és. A párolgás hőt vonal a környezetből, így átmenetileg mérsékelheti a hőérzetet. Sok japán otthonban találhatók bambuszból vagy nádból készült árnyékolók is, amelyeket sudarének neveznek, ezek felfogják a közvetlen napsugarakat, ugyanakkor átengedik a levegőt, így segítenek abban, hogy a lakások kevésbé melegedjenek fel. A negyedik különleges megoldás a furin, vagyis a japán szélcsengő, bár fizikailag nem hűti a levegőt, a lágy, csilingelő hang sokak számára a frissesség érzetét kelti. A japán kultúrában a szélcsengő hangját hagyományosan a nyári enyhüléssel társítják. Hát érdekes megoldások, vagy hát gyakorlatilag logikusak tulajdonképpen. Egyedül azt nem tudom, vagyis azt majd utána nézek, hogy mely növények lehetnek azok, amik kibírják ezt a kánikulát 20 növényként. Nyilván mondom trópusi növények, de ahhoz meg kell a pára is. No, a lényeg, ezt is át kell majd vészelnünk, és most szép ízelítőt kapunk abból, hogy mi vár ránk nyáron.
1: Cegléd Rádió FM 92.

És ha már ennyire belemelegettem szó szerint az időjárás elemezgetésébe, találtam egy érdekes cikket, ezt ha nem haragszanak, akkor megosztom önökkel, méghozzá a haun.hu-n, amelynek munkatársa Lázár Istvánnal a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének adjunktusával beszélgetett egy érdekes jelenségről. Először is azt kell megérteni, mi is a Niño jelenség. Az El Niño egy olyan természetes jelenség, amely a csendes óceán trópusi területein jelentkezik, illetve ott okoz felmelegedést. Nem rövid, pillanatnyi, akár egy-két napos eseményről van szó, hanem egy hónapokig, vagy extrém esetben akár még évekig is tartó állapot, ami alapvetően felforgatja a világ időjárását, mondja Lázár István. Ugyanakkor az El Niño hatása nem mindenhol egyforma a szakértő szerint van, ahol csapadékosabbá, máshol szárazabbá teszi az időjárást. Dél-Amerikában heves esőzéseket, áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat, Ausztráliában viszont súlyos aszályokat, vízhiányt és erdőtüzeket. Észak-Amerikában enyhébb tereket hozhat, északon délen pedig nedvesebb időjárást. Lázár István meglátása szerint az El Niño hatása Magyarországra és a Kárpát-medencére nem közvetlen, hanem a légköri rendszerek, például az atlanti futóáramlások módosulásán keresztül érvényesül. Télen enyhébb, csapadékosabb időt eredményezhet kevesebb tartós faggyal, több esővel, köddel, latyakkal. Tavasszal növelheti a szélsőségeket, korai nyárias felmelegedéseket, hirtelen lehűlések követhetnek, ami különösen a gyümölcsösökben okozhat súlyos károkat, akár teljesen tönkre is teheti azokat. És nem folytatta túl biztató hírekkel, nyáron a globális felmelegedése az El Niño még rátesz egy lapáttal, így hosszabb és intenzívebb hőhullámok alakulhatnak ki, ugyanis megemelkedik a föld átlag hőmérséklete, ez pedig a legforróbb éveket idézi, tudta meg a haun.hu, tehát az adjunktustól. Hát, szép. De hogy milyen lesz 2026-os nyári időjárása, az idei évvel kapcsolatban a klímamodellek és előrejelzések egy erősebb úgynevezett szuper El Niño kialakulásának lehetőségét vetítik előre. Ez azért fontos, mert egy intenzívebb El Niño a nyári időszakban nagyobb eséllyel járhat tartós szárazsággal és az átlagosnál jóval melegebb, akár extrém forró időszakokkal is. Lázár István szerint pontos előrejelzést nem lehet adni arra, hogy hány hőhullám alakul ki, azok milyen hosszúak, vagy mennyire lesznek intenzívek, de a jelenlegi kilátások alapján jelentős az esélye annak, hogy a nyár szélsőségesen meleg lesz. A gazdaságra gyakorolt lehetséges hatásokról is beszélt, miszerint a blokkoló anticiklonok tartós szárazságot és magas hőmérsékletet hozhatnak, ami a 2022-eshez hasonló aszályokhoz vezethet, főleg az Alföldön. A mezőgazdaság pedig különösen sérülékeny. A tartó száraz időszakokat hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék követheti, ami nem segíti a talaj vízutánpótlását, mert a víz nagy része lefolyik. Eróziót és termőtalajvesztést okoz. Globálisan az El Niño érintheti a rizs, cukornát, kukorica, szója, búza, kávé, kakaó és pálmaolaj terméshozamát is, ami élelmiszer áremelkedéshez vezethet. Már így is probléma a klímaváltozás, erre jön még az El Niño, meg még lesz egy La Niña is. Lázár István kifejtette, hogy a klímaváltozás és az El Niño nem ugyanaz, de egymást erősíthetik. A klímaváltozás melegebb alapállapotot teremt, az El Niño pedig erre időszakosan ráerősít. Emiatt gyakoribbá és kiszámíthatatlanabbá válhatnak az extrém események, hőhullámok, felhőszakadások, jégesők, villámárvizek, asszályok, illetve a tornádók is. Egy másik szóban forgó időjárási jelenség a La Niña, ami az El Niño ellentétpárja. Míg az El Niño a csendes óceán középső és keleti részének felmelegedésével jár, addig a La Niña jelenség ugyanezen térség lehűlését jelenti. A kettő együtt a semleges állapottal alkotja az ENSO rendszert, amely 2-7 éves ciklusokban változik. Lázár István szerint a csendes óceán azért ennyire meghatározó térség, mert ott található a Föld legnagyobb összefüggő víztömege. Ha ott hatalmas energiatömegek rendeződnek át, annak globális időjárási következményei lesznek. Bármilyen apró változás éri a vízlevegő szárazföld alkotta rendkívül összetett rendszert, a dominó hatást fogja elindítani, az pedig, hogy a dominó hol és milyen mértékben fog ledönteni bármit, és már egy másik kérdés, összegzett a szakértő. Érdekesség egyébként, hogy az El Niño jelentése a perui halászoktól ered, akik karácsony környékén figyelték meg a jelenséget, ezért nevezték el a fiú gyermekről, vagyis Jézusra utalva, míg a La Niña a fiú ellentéteként kislányt jelent. És hát esküszöm, nem akartam riogatni senkit, de én nagyon érdekesnek ítéltem meg ezt a cikket, hogy ezt szeretnék újraolvasni, haun.hu, még jobban mélyebben értelmezni, és igazából véve, hogyha valaki ragaszkodik hozzá, hogy ne saját magunkat szidjuk, embereket azért, ami kialakult, ami teljesen jogos egyébként, akkor El Niño és La Niña
ezt a két kifejezést jegyezzék meg. De maradjunk inkább abban, hogy vastagon benne vagyunk mi emberek ebben.

0: befejeztem, legalábbis erre az órára és erre a napra mindenki riogatását, de hát ha riogatás ide vagy oda, akkor is olyan lesz az időjárás, amilyen lesz. Jönnek a jó kis muzsikák valamelyet, és a Steamwalk majd pedig zárja az órát. Why don't we? És Pauline.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben 2 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott 3 parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető.
1: Az időjárásról.
5: Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: David Guetta ember és Kylie-ről indította az órát, ez volt a Baby Don't Hurt Me, azt az órát, amiben a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, de amiben békésebb dolgok jönnek, mint az előzőben, vagy legalábbis biztatóbb és optimista, bár nem tudom, hogy gyógyszertári ügyelet az minek számít, de programokat is ajánlok, vagy szíves figyelmükbe is jönnek a kiváló muzsikák. Nagy Bogi és Dessa folytatásban már is jól leszek újra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár a Reggel utca 2 szám alatt hivatalosan, valóságban a Táncsics Mihály utcában találják a Patikát. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel várja az emlékezőket május 29-én pénteken délelőtt 10 órára a Hősök napja alkalmából rendezendő csendes koszorúzásra az első és második világháborús emlékműhöz, a Széchenyi út, Rákóczi út sarkára. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerő.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. Cegléd Rádió!

0: Cegvédváros önkormányzata megbízásából az Anszolg víziközmű karbantartó építő és szolgáltató Kft. Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkálatokat végez a Köztársaság utca, Széchenyi út és Dugovics utca között lévő szakaszán. A munkavégzés várhatóan október 10-ig eltart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideiglenesen félpályásan vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozott lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvíz elvezetés zavartalanul működik, ezt a vállalkozó biztosítja.
1: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismeret.

0: Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

Közeledik egy nagyon fontos időpont, igazából ez akár programajánló is lehetne, de majd még azért a későbbiek folyamán lesznek teljesen pontos időpontok, de célhoz ért az a kezdeményezés, amelyet dr. Lénárd Béla indított útjára még tavaly. Célja pedig az volt, hogy emléket állítson Kármán Sándornak, a Dobmúzeum atyjának, kiváló dobosnak, mecénásnak. Gyűjtést kezdeményezett és gyűjtést indított, tehát a Ceglédiek a Ceglédiekért közalapítvány közreműködésével. Most pedig már az a hír járja, sőt nem csak, hogy az a hír járja, hanem ez pontosan így is van, hogy meg lesz az emlékmű, meg lesz a dombormű, megvalósulhat. Méghozzá július 5-én lesz 18 óra 30 perctől a tervek szerint a Dombmúzeum előtti szabadtéren a dombormű avatása. Az avató ünnepség után pedig a Kossuth Művelődési Központ színház termében a tervek szerint 20 órától emlékkoncertet ad a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. A koncert sztárvendége Peter Erskine lesz, Kármán Sándor jó barátja, világhírű amerikai jazzdobos, aki a koncert második részében végig a színpadon lesz. De további kiváló magyar jazzzenész, aki színpadra lépnek majd az este folyamán, például Urbán Orsolya, László Attila, Szendőfi Péter, Banai Szilárd, a jelenlegi tervek szerint. Erre a csodálatos emlékkoncertre a belépés ingyenes lesz bárki számára előzetes regisztráció után, de júniusban már pontos regisztrációs információk is megjelennek majd, viszont továbbra is várják az adományokat, örömmel fogadják a Ceglédiek a Ceglédiekért közalapítványnál. A közleményben kérik feltüntetni Kármán Sándor emlékére, hogy milyen számra, azt például Ceglédváros hivatalos honlapján is megtalálják a ceglet.hu-n. Keressék a honlapot, keressék majd a programot, a regisztráció lehetőségét, és találkozunk majd minél többen a tervek szerint, tehát július 7. hónap 5-én a Szabadság téren, amikor is dombor művet avathatunk közösen Kármán Sándor emlékére.

0: or sad song.
1: Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában. Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő két órában Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig holnap este 6 órakor érkezem, reményeim szerint már vendégekkel, aztán majd meglátjuk. Addig is viszont hallásra!

0: Rádióban. Változékony időre számíthatunk. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tavaszi fagykár vasárnapig jelenthető be. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonása. Javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság kukat cegledradio.hu-ra, és van persze egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, ide is jöhetnek az üzenetek, de leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni, mint ahogy már rengeteg érkezett is ebben a témában, mert hogy a témánkat, amit már hallhattak, nem először vesszük elő. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezzel a témával egyszer már foglalkoztunk korábban, és maradtak bent üzeneteink, szóval velük kezdjük, aztán pedig, hogyha érkeznek újak, természetesen mindenki sorra fog kerülni, úgyhogy nyugodtan küldjék el, ha van ilyen sztoriuk. De ahogy mondtam, jönnek a régi üzenetek, amik az előző adás alatt bennmaradtak. Eszterrel kezdünk. A Malomtó szélen még kisgyerekként elég sok

0: Érdekes sztori és tényleg meglepő dolog egy kisgyerektől. Lili a következő. Gyerektáborban voltam kisegítő, ennek majd egy évtizede. Cuki, szőke, hajú, kékszemű, kb. 6 éves forma kis csaj odajött hozzám, átölelt, utána elkezdte suttogva, mosolyogva mondani, hogy megölelni nagyon jó, de megölni azt nem szabad. Szerette egyébként a szójátékokat, valószínűleg innen jöhetett ez is neki. Egyébként ez egy fontos szabály, megölelni jó, megölni nem szabad. Ezt szerintem tegyük el magunknak, akár egy életre. Itt van Gábor üzenete, a 7 éves fiamnak magyaráztam az ősrobbanást, hogy ott a kezdet kezdetén a nagy forróságtól felrobbant. Kis idő múlva megszólal, apa tévedsz, mert az a hidegtől robbant fel. Azt hittem, hogy milyen marhaságokat beszél, de később utána néztem, komoly elméletek vannak a hideg ősrobbanással kapcsolatban is. Bizonyám, lehet, hogy a gyerek ösztönből jobban tudja az ilyen dolgokat, mint a szülő, nem lehet tudni. Lehet, hogy ezzel kijelölted a pályáját, a jövőjét és fizikával vagy ilyesmivel fog foglalkozni. Ki tudja. Hajni írja, hogy lányom mondta, finom volt az ebéd. Majdnem olyan finom, mint az oviban. Hát igen, egyébként sokan úgy vagyunk vele, én is mindig szerettem a menzás kaját, nem mindegyiket persze, de amúgy nem volt vele bajom, és akár ez dicséretnek is mondható, mert nekem van egy-két olyan étel gyerekkoromból, amit hogyha valaki úgy készít el, mint ahogy óvodában volt, az ilyen emlékeket hoz elő, és tök jól tud esni, úgyhogy végül is ez szerintem tényleg dicséret. Végül nézzük Zsófi üzenetét ebből a blogból. Kisfiú a parkban az anyjával kutyákat számolt, ránézett a sárpely kutyámra, majd vissza az anyjára, és azt mondta, találtam egy dagadtat is. Hát igen, nem látott még sárpely kutyát, aztán így nehéz, de tényleg, hát ő kicsit, mint hogyha túl lenne méretezve a bőrük ahhoz képest, mint ami valójában rájuk való lenne. Minden esetre köszönjük szépen az eddig üzeneteket, van még benn maradt üzenetünk, de hogyha újat küldene, akkor megteheti a 0635 92 92 5-ön. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Cegléd hangja mai kérdésen, néhány zene után jövünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát senki ne lepődjön meg, ha esetleg ismerős lehet. Viszont azt garantálom, hogy új válaszok hangoznak el ebben a második adásban. És még vannak olyanok, amiket az első alatt írtak nekünk a kedves hallgatók, és nem kerültek sorra. Nos, ezekkel megyünk tovább így az elején. Judit írja nekünk, hogy az én lányom a születését, konkrétabban a születés élményét mesélte el kb. 3 évesen, hogy pontosan mit mondott, arra már nem emlékszem, de egyértelműen utalt a császára, és hogy nem volt neki jó élmény. Egyébként igen, azt mondják, a császár az megterhelő tud lenni, hát mind a két fajta szülés megterhelő tud lenni a gyereknek, de az nagyon ritka, hogy bármilyen emléke legyen róla. Az meg külön érdekes, hogy mesél is erről a dologról. Van egy hasonló üzenet Anitától. Az én lányom 2-3 éves kora körül mondta, hogy emlékszik rá, hogy egy kígyóval játszott a hasamban. Gondolom, hogy a köldökzsinór lehetett a kígyó. Na ez is nagyon érdekes, hogy egyébként tényleg az agynak a fejlődése az nagyon nagy rejtély ekkora korban, de miért ne lehetne emléke valakinek, csak hát ugye sokáig nem tudja átadni, aztán meg lehet, hogy addigra elfelejti, amikor ki tudná fejezni magát, de nem biztos, hogy mindenkinél így van, ez tök érdekes. Lali azt írja nekünk, én anyámat akasztottam ki, mikor az éjszaka közepén átmentem hozzájuk, hogy egy nyúl jelmezes ember figyel engem. Akkor is láttam, ha lehúnytam a szememet, és követett át a szüleim szobájába is. Nem kapkodott, megfontolt volt, sosem volt semmilyen képzeletbeli barátom, jól tudtam, hogy nem kellene ott lennie. Az igen. Nem lehet, hogy a Donnie Darko című filmet láttad esetleg, és onnan jött valami rémkép, vagy ilyesmi, mert abban van egy nyúl jelmezes fickó, és nem is túl barátságos. Úgyhogy azon nem lepődnék meg, hogyha az traumatizálja a gyereket egy életre. Viszont ez tényleg érdekes sztori, és ezek szerint neked sincsen magyarázatod. Titi üzenete jön, 5-6 éves gyerek, sose találkoztam vele előtte, apám párjának a gyerekének az unokatesója volt, aztán amikor átment ő is, akkor ő is ott volt. Értem. Mivel nem nagyon tudtam, mit kezdjek a szituációval, eleinte csak távolról néztem, mik történnek, aztán odajött és érzelemmentes arccal rám nézett, mélyen a szemembe, azt mondta, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Majd játszott tovább, én meg azt se tudom, mi volt ez. Innentől kezdve tényleg távolságtartó voltam a gyerekkel. Hát nem csodálkozom, ez milyen megszólalás egyébként. Azt mondja, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Ezt 5-6 évesen, az nagyon durva, mi lehetett annak a gyermeknek a fejében. Minden esetre ez egy meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott a kedves hallgató, és nagyon köszönjük, hogy megírta. Jó, nézzünk még egyet. René írja, hogy rám nézett a lányom, kb. 3 éves lehetett, majd azt mondta, köszönöm, hogy megtartottál. Hát ez amúgy cuki nagyon, nem? Hálás érte, és gyakorlatilag ebben is van valami misztikus, vagy nem is tudom, olyan kicsit hidegrázós, de minden esetre köszönjük szépen. Hogyha volt ilyen sztoria önnek is, mármint meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, elküldheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mail leszhet a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, és hamarosan már az új üzenetekkel folytatódik a Ceglid hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglid Rádió. A közös ismerős.

0: gyerekszáj, avagy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0635 92 95 az SMS számunk. Hogyha van ilyen sztoria és van kedve, küldje el nekünk. Még mindig van egy-két régebbi üzenetünk, de most már rengeteg új is van, úgyhogy ne lepődjünk meg, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, korábban már hallották, de most egészen új válaszok érkeznek. Azt írja nekünk Kinga, hogy Erik, fiam észrevette, hogy kibújt az egyik foga. Anya, konfliktus van a számban. Egyébként ez teljesen jogos. Egy nagyon szofisztikált megfogalmazás annak, hogy mi is történik ott. Konfliktus van a számban. Köszönjük szépen. Itt van Orsi üzenete. Kár, hogy nem te vagy az anyukám, mert te olyan szép vagy. Mondta nekem egy kis srác, az anyukája mellettünk ült. Ó, hát igazából... Ez azért furcsa lehetett anyukának is, de hát a gyerekszáj ilyen. Van egy hasonló egyébként Anett-től. Amikor 7-8 éves koromban mentünk vendégségbe távoli rokonokhoz, akiket én még nem ismertem, nagyon megkedveltem ott apukám unokatestvérének a feleségét. Elkezdtem sírni, hogy nem akarok hazamenni, itt akarok maradni XY nénivel. Ő felajánlotta, hogy aludjak náluk egy napot, de anyukám nem engedte. Erre én még jobban szomorú lettem, és már azért sírtam, hogy nem XY néni az anyukám. Szegény anyukámat ezzel nagyon elszomorítottam, legalább 2 hétig fújtam, hogy nekem XY néni kell. Hát igen, ez nagyon rossz, és ráadásul ilyenkor a gyerek nem érti még meg azt, hogy mennyire meg tudja bántani anyukáját, főleg akkor, hogyha ezt sokszor elmondja, és ragaszkodik hozzá, és hát ugye nem lehet ezen változtatni. Úgyhogy igen, hát sajnálom, szomorú sztori, de remélem anyukád már megbékült. Azt írja nekünk Bogi, hogy anno egy görög sziget felé hajózva beszélgetett velem egy akkor 10 év körüli srác. Kérdezte, hogy van-e valaki, mert ő szívesen írna nekem üzeneteket, mire mondtam, hogy szerintem így ez baromira nem oké, túl kicsi vagy még ehhez. Félbeszakított, hogy igazából nem is érdekli a magyarázkodás, mert jobban belegondolva úgyis előbb halok meg, mint ő. Én akkor kb. 17 voltam. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, van önbizalom, az biztos. Úgyhogy, és hogyha mikor érezte, hogy ezek a léc, akkor rögtön volt kis kifogása, úgyhogy végig még lehet, hogy te érezted magad rosszul, hogy nem jött össze ez a parti. Már egy új üzenet, amit ma kaptunk, Réka írja nekünk, hogy nekem a lányom mondta egyszer ovis korában, hogy régen egy hajón énekelt nagy sarkú cipőben. Amúgy el is hiszem, mert elég nagy díva. Ez is nagyon üzenet, köszönjük szépen. Nézzünk akkor még egyet az újak közül, ami szintén hajós, úgy látom, igen. Saci azt írja, hogy mi egy tavon hajóztunk, és középen az ülések egymásnak háttal voltak kialakítva, szóval a kettő közötti részre lehetett könyökölni, pakolni. Rákönyököltem, majd éreztem valami furcsát a karomon, de kellemes volt, egy kislány simogatta a karom, miközben úgy nézett rám, mint valami félistenre. Borzasztóan meglepődtem, kedves volt tőle, de nagyon furcsa, másrészt lefutott előttem az életem. Hát ez szép, ez szép. Meglepő dolog az ilyen, igen, és nem is tudjuk, hogy lehet erre reagálni. Ugye van egy olyan dolog bennünk, hogy hát ez valaki másnak a gyereke, és nem akarunk semmiféleképpen sértőek vagy bántóak lenni, de közben meg jól esik a gesztus, és gyereket sem akarjuk megbántani, szóval ezeket így valahogy kezelni kell, de erre nincsen rendes, nem tudom, etikett, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyzetből kimászni, de minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hogyha van önnek is hasonló, elküldheti a 0635 92 95-re. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Jöjjön egy olyan blokk, kedves hallgatók, amikor név nélküli üzeneteket olvasok be, persze arra a kérdésre érkeztek ezek válaszként, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Jöjjön az első, barátnőm 2 éves unokahúgam megölelte őt, aztán halkan a fülébe mondta, hogy remélem nem haragszol, hogy ebben az életben nem te vagy az anyukám. A kislány anyukája nem spiri, úgyhogy nem hallhatott sehonnan előző életekről előtte. Ez azért meglepő, igen. Aztán én a tesómat rögtettem meg, nagyon 6 évesen, fogocskáztunk, és azt mondtam neki, hogy az utolsó egy ló pikula, mondjuk így. Amikor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ez mit jelent, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, XY mondta az oviban. Egyébként én erre az esetre nem emlékszem, tesóm mesélte, családi legenda. Hát igen, nem ló pikulát írt, annyit elmondanék, de gyerek szája, és akkor ez elhangzott ebben a beszélgetésben. Van még egy név nélküli üzenetünk. Anya, mögöttem mindig áll valaki, ezért félek a sötétben. Hát ez azért para. Én is meg lennék illetődve, hogyha ilyennel fogadna a gyerek. Nem csodálkozok, hogy fél. Van még egy név nélküli üzenetünk. Előttem áll a szomszéd 2 éves gyereke, játékfegyverrel a kezében. Az apja elfelejtett valamit lehozni a padlásra, így ketten maradtunk a szobában. Mondom, milyen szép nagy fegyvered van. Erre nagyon zordra váltott az arca, és azt mondja, ha láttad volna nekem, milyen komoly fegyvereim voltak. Majd újra kisimult az arca, és újra gyerek volt. Én nem hiszek a reinkarnációban, de ez azért ledöbbentett. Hát amúgy ez tényleg fura lehetett, igen. Nem csodálkozom. Tele vagyunk már ilyen paranormális történetekkel, úgyhogy köszönjük szépen. És most vissza azokhoz a hallgatókhoz, akik névvel együtt küldtek üzenetet. Miki írja, kisebb lányom, amikor 4 éves volt, ilyen szöveget nyomott le. Apa, én ezt unom. Kérdem, mit? Hát ezt az egészet, ez nem a valóság, fel akarok ébredni. Mondom, miről beszélsz, ébren vagy, és ez a valóság? Nem, ez nem igazi, és tényleg felébrednék már, mert idegesítés, unalmas. Lehet, hogy filozófus lesz, vagy forgatókönyvíró. Azért ez is komoly, nem tudom, hogy milyen érzékelések ezek, vagy honnan jönnek, de mi pontosan erre voltunk kíváncsiak, meglepő dolgok gyerekek szájából. Ilyet küldött nekünk Zoli is, tőlem megkérdezte ismerősöm kislánya, hogy mennyi bogyót kakilok, és hozzátette, én 6-ot. Ezt is megtudtuk, és tulajdonképpen, hát ezt nagyon nehéz megállapítani egyébként, de elgondolkodható kérdés. Niki pedig azt írja, ez is hidegrázó szerintem, barátnőm kislánya megkérdezte, hogy van egy gyermekem, mikor mondtam neki, hogy nincs, teljesen ledöbbent, majd közölte, hogy mindegy is, de majd ha megszületik, ő lesz a nővére. Mindezt 2 nappal az abortuszom előtt. Na hát ez is nagyon durva, hogy milyen beleérzési képessége van a gyerekeknek, és mikor találnak be egy-egy ilyen dologgal. Minden esetre köszönjük a választ, és kedves hallgatók, figyelem a következő órában is, ez lesz a kérdésünk. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja a 2. órával.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. Látom.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Az időjárásról.
4: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Az SMS számunk 0635-925-925-ös, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglédrádió.hu, és már egy jól ismerős kérdéssel kezdtük meg az első órát. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Korábban már foglalkoztunk ezzel, úgyhogy a műsor első felében régi üzeneteket, bent maradt üzeneteket olvastam föl, de most már bőven az újakkal megyünk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor nyugodtan küldje el a 0635-925-925-re. Tehát itt is van Laci üzenete, engem ismerősem 3 éves kisfia pár napja küldött el, hogy menjek már el innen. Beszélgettem az anyjával, ő meg unta. Hát ez bizony ilyen gyerekeknél. Én is emlékszem rengeteg szitúra gyerekkoromból, hogy anyái felnőttes dolgokról beszélgetnek, és unalmas, és engem nem érdekel, és miért nem haladunk már. Én is ilyenkor mondtam, hogy menjünk, vagy menjen el, aki éppen nálunk járt, mert hát velem kéne foglalkozni. Gyerekek voltunk, unokatesom velem egyidős lány, kérdezték kuzinom, mit kér karácsonyra. Én pedig tudtam, hogy kutyát szeretne, ezért rávágtam, hogy vibrátort. Azt hittem, egy kutyafajta. Ezt Erika küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet. Kata írja, hogy 2 éves lányom mondta lefekvés előtt, hogy nem fekszik az ágyába, mert szörnyek vannak a szobában. Mondtam neki, hogy szóljunk apának, hogy zavarja el őket, és akkor hip-hop eltűnnek. A válasz? Ezek a szörnyek nem félnek apától. Milyen egyszerű, hát azért belegondolhatna a kedves szülő is, hogy ezek nem véletlenül szörnyek, nem ijednek meg bárkitől. Minden esetre volt válasz a gyermeknek. Luca azt küldte, hogy egyszer egy ismeretlen 3-4 éves fiú megkérte a kezem a boltban. Mondta, hogy pont ilyen feleséget szeretne. Na jó, de Luca, nem derült ki, hogy végül is igen mondtál, vagy mi lett a történet vége? A következő névtelen üzenet küldő azt írja, hogy fiam 4-5 éves lehetett, nővérével sokat hallgatta a Pamkutya paródiákat, természetesen egy rend,

0: figurákkal, mikor az apja kérdezi. Mit játszol? Háborúzok. És ki áll nyerésre? Apa, megtanulhatnád már, háborúban csak vesztesek vannak. És mennyire igaza van a gyereknek, és na, ez a jó hozzáállás, 5 éves forma kisfiú, és már így látja a világot, szóval belőle még lehet valaki. Kedves hallgatók, továbbra is áll a kérdésünk, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Szerencsére elég sok üzenetünk van, de biztos, hogy bele fog férni, hogyha még elküldi. 0635-92-95-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: A hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: A ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, bár úgyis feltehetnénk lassan, hogy paranormális jelenséget várunk, ami gyerekekhez köthető. Mindenféle érdekes sztorit hallottunk, és fogunk is még hallani. 0635 92 92 5-ös, még egyszer elmondom, hogy nem először foglalkozunk ezzel a témával. Bent maradt és új üzenetekkel megy tovább a második adás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy lássuk az üzeneteket, Robi írja nekünk. Unokaöcsém lehetett vagy 8 hónapos, átmentünk hozzájuk beszélgetni, játszani. Beszélgettem az anyukával, és mondtam egy mondatot, amiben benne volt az a szó, hogy instabil. A 8 hónapos gyerek tisztán és érthetően elismételte utánam a szót, mi meg csak néztünk egymásra az anyjával, hiszen még csak gügyögni tudott a baba. Egyébként elég későn kezdett el beszélni, azt is viszonylag rosszul, sokáig logopédushoz járt. Az meglepő, hogyha tényleg így történt. Kimondta ezt a szót teljes, és nem is egy könnyű szó ráadásul. Minden esetre ez egy érdekes történet, és gyerek szájából érkezett ez a meglepő dolog is. Anett írja nekünk, hogy ismerős gyereke, évek óta mentek a sztorik, hogy szellemeket lát a lakásukban. Én abszolút szkeptikus vagyok, de azért kicsit para volt, amikor kicsit elbeszélgettem vele, kb. 4-5 éves lehetett akkor. Én mondtam neki, hogy szellemek nincsenek, erre majdnem lekiabált, hogy de, mert szokta hallani őket, ilyen hangot adnak, hogy zzzz. Elmesélte, hogy miket szokott látni, például, hogy a szekrényükben szokott látni egy véres kezet, csak néztem és pislogtam, mint hal a szatyorban. Egyébként egy időben ez a dolog odáig fajult, hogy már a saját szobájába sem mert bemenni, csak azután, hogy elhívtak egy szakembert, aki megállapította, hogy ott bizony egy átjáró van, amit aztán be is zárt. Hát ez megint csak elég para, és elég para normális. Itt van még Zsani üzenete, ez is nagyon durva lesz. A lakás, ahová költöztünk, egy szektás nénié volt, a falon fura emberábrázolások és krikszkrakszok voltak, csak fotókon láttuk, mikor oda mentünk, már felül voltak meszelve. A kislányunk másfél éves volt, mikor egyik este nem tudta abbahagyni a gügyögést, vagy egy órán át. Mikor behoztuk magunkhoz a szobába, mutatott az ajtó fölé, és torka szakadtából elkezdett 3-4 percig gurgulázva nevetni, de kb. Nem tudta abbahagyni. Elég para volt, a néni abban a szobában halt meg, mint kiderült, szintén később. Hát ez megint csak elég durva. Vissza a normál világba és a vicces sztorikhoz, itt van Edith üzenete. Kitörölhetem a feneked? A párom 5 éves kislánya tette fel ezt a kérdést nekem. Egyébként ez olyan dolog, hogy biztos, hogy nagyon belsőséges kapcsolat alakulnak ki az ember és a párja gyereke között, de azt hiszem, hogy itt a nemleges válasz a helyes. Két gyerekünk van, amikor kicsik voltak, a legdurvább élmény az volt, hogy jellemzően 1-2 éves korukig, amikor szembe ülsz velük, esznek, vagy gagyognak, vagy beszélgetnek. Csak nem veled, hanem elnéznek a vállad mellett, a mennyezetre, a sarokba, na az hú. Hát igen. De aztán lehet, hogy csak figyelnek mindenre. Én simán azt tudnám gondolni, hogy mindenfelé nézelődnek, és miért ne nézhetnének melléd is néha. Szóval szerintem ez nem para. Nézzük a záró üzenetet, legalábbis ami ezt a blokkot illeti. Azt mondja a kedves gyermek, hogy anya, te és Mbappé nagyon hiányoztatok ma nekem az oviban. Tökéletes üzenet egy gyerekszájjal foglalkozó műsorba, ami nem sokára folytatódik, néhány zenem után jön vissza a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Továbbra is ez a kérdésünk, és már nem csak a második órában, hanem második alkalommal is foglalkozunk ezzel. Tehát már összesen a negyedik órában, hogy ezzel foglalkozunk. A lényeg az, hogy rengeteg válaszunk van, de még ön is elküldheti, hogyha siet a 0635-925-925-ös SMS számra, és most jönnek azok az üzenetek, amik már megérkeztek. Zümi írja nekünk, hogy a városunkban volt egy 50 év körüli pasi, aki mindig gitározott és énekelt a belvárosban, az utcán, és pénzt adtak neki az emberek. Kb. 3 éves lehettem, anyukámmal arra sétáltunk, és hiába kértem, nem adott neki pénzt. Én teljesen felháborodva közöltem vele, hogy jól van, anya, majd ha te is itt fogsz gitározni a Kossuth utcában, én sem fogok adni egy fillért sem. Azóta is emlegetjük néha. Edina pedig ezeket küldte, kettő sztoria is van, az aranyosabbik. 4 éves idegen kislány kérdezte, hogy van egy gyerekem, mondom nincs, de képzeld, van egy aranyos cicám. Válasz? Hát, szerintem az neked nem elég. A kevésbé aranyos sztori, MÁV átszállás, valami lepusztult településen 3 éves forma jön szembe, és rámordít, hogy takarodjál már. Hát igen. Sajnos azt viszont tapasztalom én is, hogy sok kisgyerek nagyon hamar kezd el káromkodni, meg olyan hangnemet megütni, amit nem kellene. Hogy ez most nevelési probléma, vagy társadalmi probléma, azt nem tudom, minden esetre probléma, ez biztos. Ildi üzenete a következő. Játszótéren volt egy bandánk, még a lányom kicsi volt. Nála pár évvel nagyobb kislány odajött, és azt mondta, bárcsak lenne egy kistesom, aminek te vagy az anyukája, és apa az apukája. Sokkot kaptam. Miért gondolod így? Kérdeztem tőle. Ja, csak apa mondta, hogy mondjam ezt neked. Hát ez egy furcsa, de lehet, hogy működő ismerkedési technika. Minden esetre nem tudjuk meg, mi lett a sztori vége, lett-e kistesó, vagy ilyesmi, persze csak viccelek. Hajni írta a következő üzenetet. Szomszédom kislánya az előző lakásunkban nem szeretett a szobájában lenni. Amikor rákérdeztek, hogy miért nem maradt bent, azt mondta, hogy bent a néni mindig néz. Hívtak valami spiri hókuszpókot, nőt, aki elűzte, vagy mit csinált az idős nő szellemével. Amikor ment ki a lakásból, a bejárati ajtóból, a hálószobában nézett, és azt mondta, hogy ott ül egy idős férfi is az ágyon, azt is elűzte. A kislány aztán pár nappal később egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anyu, a bácsi is elment, nem hiszek az ilyen spirituális, paranormális sztoriknak, de ez így egy az egyben azért nekem is megdöbbentő volt. Főleg, hogyha úgy tűnik, hogy ez alapján működött is. Igen, hát ezek mindig érdekesek, úgyhogy fura, és minden esetre nem lehet biztosan tudni a megoldást, hogy tényleg így van-e, hogy nincs így, szerintem nincs exakt válaszunk erre. És nézzünk még egyet, ezt a sztorit a mamámon kívül már mindenkitől hallottam, azóta is emlegetik. Anyu csinálta a jogsit, én 6 éves lehettem, apu szüleinél voltunk. Mamám elkezdett érdeklődni az oktató felől, én csak ültem a szőnyegen, játszottam és hallgattam őket. Egyszer csak a mamám megkérdezte, hogy fiatal-e az oktató. Én kapásból rávágtam, hogy még jól is néz ki. Ismertem, volt, hogy oviból hazavittek a papámhoz. Mamám ezen totál kiakadt, mert anyának idősebb oktató kéne, mert a fiatal beleviszi a rosszba. Én csípőretett kézzel odaálltam a mama elé, és annyit mondtam neki, hogy jaj, mama, ne játsz már az apácát, te is megnézed a jó pasikat. Mamám sírva kiment, én meg, mint aki jól végezte a dolgát, visszaültem játszani. Fun fact, én is ennél az oktatónál tanultam vezetni egyébként. Na, ez egy nagyon jó sztori, és nagyon szépen köszönjük. Kár, hogy név nem jött hozzá, de nekünk az nem is kell, hogy bekerüljön műsorba. Minden esetre most elmegyünk zenélni egy kicsit, és az utolsó üzenetekkel hamarosan visszatér a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős. Elme.

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzenetekhez, ami legalábbis ezt a témát illeti. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ha valaki mégse férne bele, ne lepődjön meg. Volt már rá példa, hogy csináltunk olyan adást, amikor 4 kérdés is elhangzott egy adáson belül, és minden kimaradt üzenetet bepótoltunk, hogyha most is maradna ki valaki, akkor lesz egy ilyen hamarosan ismét, és akkor elhangzik majd minden válasz, úgyhogy tessék fülelni, és tessék mindig a ceglét hangjával tartani. Itt van Gergő üzenete: mama meg a papa vigyáztak rám, amíg anyuik dolgoztak. Mamának gyönyörű virágos kertje volt, én 4 év körül lehettem. Szokásom volt letépkedni a virágok szirmait, de a mama sose látta, hogy én voltam. Ha megkérdezte, én mindig a szomszéd bácsira fogtam, később öcsémék is, még akkor is Imre bácsi volt mindenért a tettes, amikor már nem laktunk ott. Egyik nap észrevette, hogy a virágokat én tépkedem, kijött és rácsapott a hátsomra. Sírva annyit mondtam neki: te fekete lelkű vén boszorkány. Anyuik arra jöttek haza, hogy én sírok, mert a mama megbüntetett. Sír a mama, mert megütött és beszóltam neki, és a papának potyognak a könnyei a nevetéstől. Egyébként ez egy tényleg nagyon a műsorunkba illő történet. Nagyon szépen köszönjük. Van még üzenetünk, név nélkül ugyan, de olvasom is. Apukám mesélte, hogy olyan 5 éves koromban gyakran vitt magával uszodába. Itt már a bejáratnál láttam egy magas, nagy darab csávót, akit már akkor is megjegyeztem neki, hogy nézd, milyen izmos a bácsi. Indulás előtt tusolásnál ő az egyik kabinra mutatott, és azt mondta: kezdjek el letusolni, ott lesz a mellettem lévőben, de azt nem, hogy melyik mellettem lévőben. Amikor áthajoltam volna, hogy végeztem, akkor nagyon nem találtam el a kabint, ahol apukám tusolt, hanem a bejáratnál látott nagy darab csávó volt ott. Hangosan felhívtam apa figyelmét, hogy apa, nézd, milyen kicsi kukija van a bácsinak. Köszönjük szépen, ez is remek történet. Nem nekem mondták, hanem én mondtam a szüleimnek kisgyerekként. Meretten bámultam, majd részletezve elmeséltem nekik, hogy kik voltak előttük a szüleim. Akkoriban sokszor átrohantam a gyerekszobán az ő szobájukba, és ehhez el kellett szaladnom a bejárati ajtó előtt, ahol mindig piros, világító szemű alakot vagy csontvázat láttam. Egyszer csak úgy a semmiből leszakadt egy polc a konyhaszekrényben a délután folyamán. A nagyszüleim lakása volt ez korábban, akik mindketten 1 hónap különbséggel lettek öngyilkosok, bár nem ott. Szerintem onnan maradtak ilyen rossz energiák. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen ezt is. A szüleim mesélték, hogy sokszor néztem a szekrényt, és mondtam többször is, hogy nagyon kedves bácsi van benne, mindig mosolyog, talán 1,5-2 éves lehettem, ezt pedig Renitől kaptuk. Hát azért nem mondom, hogy nem futkos a hideg a hátam, amikor ilyeneket olvasunk. Én sem tudom azt mondani, hogy hiszek ebben, de azt sem tudom mondani, hogy nem hiszek benne. De erről már volt szó. És akkor zárjuk egy igazi kegyelem döféssel. Az éppen hiszt is 4 évesen mondta: majd akkor hagyom abba a sírást, ha meghalsz. Bubi néven írta alá a kedves üzenet küldő az üzenetét. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet és a rengeteg remek üzenetet. Ha valaki nem fért volna bele, ne aggódjon, valamilyen úton, módon még sorra kerül majd ez a kérdés a ceglét hangja történetében, ha más nem egy ilyen vegyes vágott adásban. Holnap új témával jelentkezünk, de érdemes lesz akkor is velünk tartani, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nenni búcsúzik, visz hall!
1: Cegléd

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: szabadjon a
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyi miniszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. I will always remember.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, ebben egyebek mellett